0: Az alaptörvénymódosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Antosi István, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke, és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Bocsánatot!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: reggel 3 óra van.
1: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
1: Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítő kocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
4: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse,

0: Részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszer volt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
1: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
2: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
0: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Egy dal mindig mást mond.
6: Akárhányszor is hallod.
5: Örökké változatosan.
6: Rádió Dabas.
5: Az

0: nem segített már. Lüktető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4 Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik, hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágerekkel.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli, teli, teli, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Baby.

0: vagyok én. Ha kiszakadok...
1: Hajnali 5 óra van.
2: Hajnali 5 óra van.
3: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
3: Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében, azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámok már meghaladta a 69 000-et, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Jön!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
3: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
6: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
5: Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én

0: Kéne mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladta a 69 ezret, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: Lelátó extra!
4: A rádiódobasei sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. A Felsőpakony Hungarec és a Ceglédi Vasutas egyaránt 5-5 gólt rámolt be hétvégi ellenfelének, a Dunakeszinek, valamint a Pomáz Ikónak, megszerezve ezzel a 3 pontot a Pest vármegyei férfi felnőtt labdarúgó bajnokság első osztályában. Utóbbi együttes így módon 5 gólos győzelmével köszöntötte edzőjét, Kecskeméti Józsefet, aki a napokban ünnepelte a születésnapját. A pünkös hétfői Cegléden megrendezendő Pest vármegyei kupadöntőre készülő két együttes, a Fémag Duna Varsany és a Vác egyaránt vereséggel hangolt. Előbbi rangadón szenvedett 4-1-es vereséget Szentendrén, míg a piros-kékek hazai pályán kapta ki a Bugyi együttesétől. A csoki csapata 3-1-re nyert Budakalászon, de a győzelemnél sokkal értékesebb a jövőkép. Az ugyanis már biztos, hogy csak 2 fordulója van hátra az együttesnek, a mostani formájában egészen biztosan nem folytatódik a történet a jövőben, mint az ügyvezetői nyilatkozatokból is kiderült. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar dal.

0: Akárhányszor is hallod.
1: Örökké változatosan.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. Egy dal mindig mást mond.
0: Akárhányszor is hallod.
1: Örökké változatosan.
0: Rádió

0: mindenki.
1: Jöjjön egy újabb magyar dal,
2: hogy biztosan szót értsünk egymással.
1: Magyar óra.
2: Magyar óra. Itt az otthon hangja.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
1: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
2: Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüstékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Jöjjön egy újabb magyar dal.
2: Hogy biztosan szót értsünk egy

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt!
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: pillanatban.
1: Mindannyian a magyar dalra szavazunk.
2: Csak idehaza kell a könnyes ősz.
3: Szót értünk egymással.
1: Magyar óra.
4: Gyere, megmutatom a környéket.
3: Rádió Tavas.
1: A magyar dal hangja.
5: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és kapacitások bővítése mellett. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten,
3: Novel,
1: Noticias,
3: Novinky,
1: News,
3: magyarul és érthetően
1: hírek.
5: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Vonattal lóháton és gyalogosan is vonulnak a zarándokok a székelyföldi Csíksomjúra. A szombaton a Kis- és Nagysomjóhegy közötti Nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító Csíksomjói búcsúra idén is két zarándokvonat. A Boldogasszony zarándokvonat és a Székely gyors Csíksomjó Express indult Magyarországról. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
7: Szép reggelt kívánok, kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai adásban is az agráriumot érintő hírekről hallhatsz, majd itt lesz Ági is, és hozza az agrár meteorológiai előrejelzéseket, valamint Szeróczki Zsuzsi a kerti tippeket osztja meg veletek. Én Kis György Krisztián vagyok, hamarosan kezdünk.

0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
1: Ez a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja, és a folytatásban a tavaszi permetezésről lesz szó, elsősorban a gyümölcsfák kapcsán. A tavaszi permetezés a gyümölcsfák egyik legfontosabb ápolási művelete, amellyel megelőzheted a betegségek, illetve a kártevők tömeges megjelenését. Ilyenkor lehetőséged van a tél folyamán megbújt kórokozók és rovarkártevők gyérítésére, amivel egészségesebb, bőtermőbb fákat nevelhetsz. A megelőző permetezések hatékonyabbak, mint a már kialakult problémák kezelése, ráadásul csökkentheted a későbbi vegyszerfelhasználást is. A pontos időzítés kulcsfontosságú, általánosságban három fő tavaszi permetezési időszakot különböztetünk meg. Az első a lemosó permetezés. Rügyfakadás előtt általában február végétől március közepéig, amikor a fák még nyugalmi állapotban vannak. Aztán a zöld bimbos permetezés, amikor a rügyek már duzzadnak, de még nem nyíltak ki teljesen, és a virágzás előtti permetezés. A virágzás kezdetén, de a méhek védelme érdekében lehetőleg még a teljes virágzás előtt. Mindig figyeld az időjárást, szélcsendes, száraz, 5 fok feletti hőmérsékletű napokat válasz, hogy a permet egyenletesen fedje a növényt, és ne mossa le az eső. Házi kertekben kiemelten fontos a környezetkímélő, rezisztenciát törő megoldások alkalmazása. Lemosó permetezéshez résztartalmú és kéntartalmú készítmények használata ajánlott. Ezek hatékonyak a gombás betegségek és a baktériumos fertőzések ellen. Zöldbimbós és virágzás előtti permetezéshez már speciálisabb szereket is bevethetsz, de mindig olvasd el a termék címkéjét és csak engedélyezett készítményeket használj. Biológiai növényvédelemben gondolkodva hasznosak lehetnek a narancsolaj alapú szerek, vagy a parafinolajok, amelyek a kártevők telelő alakjait pusztítják. Ezek kevésbé terelik a környezetet és hasznos az élő szervezethez. És hogy mik a sikeres házikerti permetezéshez a legjobb tippek? Hát mindig tarts tisztán a permetezőgépet, minden használat után mosd el alaposan, hogy elkerüld a dugulást, illetve a szer maradványokat. Aztán ne feledd a környező növényeket, védd meg a hasznos élő szervezeteket, és kerüld a permetlé elsodródását. Használj időjárásálló naplót, jegyezd fel, hogy mikor és mivel permeteztél, így könnyebb lesz tervezni a következő években. Permetezés előtt metsz, hiszen metszés után kevesebb lombot és ágat kell lefedni, hatékonyabb lesz a kezelés, és csak szükség esetén ismételj, felesleges permetezéssel terheled a környezeted, illetve a pénztárcádat.

0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
1: Ez továbbra is a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. Sok málnás kertben idén alig akad gyümölcs, de vajon miért? Nos, a folytatásban ennek járunk utána. Képzeld el, hogy végre eljött a málna szezon, de a bokrokon alig akad néhány szem gyümölcs. Csalódottan nézed a sovány termést, pedig tavaly még bőven volt mit születelni. Mi állhat a háttérben? Ennek járunk utána, és a válasz egyszerűbb, mint hinnéd. Gyakran a rossz meccés vagy az előregedett vessző okozza a terméshiányt. A málna nem az a növény, amelyet elég egyszer elültetni és hátradőlni. Folyamatos gondozást igényel, ha nem megfelelően metszed vissza, vagy hagyod, hogy a vesztők előregedjenek, a növény gyorsan kimerül. Az idős, már termőképtelen vesztők elveszik az energiát az új hajtásoktól, így egyre kevesebb gyümölcs fejlődik. Ha azt látod, hogy a málna bokrodon sok a szürke, száraz, elágazó vessző, amelyek már tavaly is termettek, akkor bizony eljött az ideje a beavatkozásnak. Az előregedett vesszők mellett az is árulkodó jel, ha a bokor közepén alig van új hajtás, vagy a gyümölcsök aprók és satnyák, de ne ess kétségbe, még nincs minden veszve. Első lépésként metsz ki az összes idős, elszáradt termés után maradt vesszőt. Ezekre már nincs szüksége a növénynek, ezután hagyj meg minden egészséges fiatal hajtást, mert ezek hozzák majd a következő szezon termését, és ügyelj arra is, hogy a bokor ne legyen túl sűrű, így jobban szellőzik, és kevésbé támadják meg a betegségek. A málna meccése nem csak gyors segély, hanem rendszeres feladat. Minden évben a termés után vágd vissza az előregedett vesszőket, ne hagyd, hogy a bokor elvaduljon. Emellett figyelj a tápanyag utánpótlásra és a rendszeres öntözésre is, mert ezek nélkül a fiatal hajtások nem fejlődnek szépen. Ha kevés a málna a kertedben, a probléma gyökere tehát legtöbbször a rossz meccés vagy az előregedett vesszőkben keresendő. A gyors beavatkozás és a rendszeres gondozás azonban újra bőséges termést hozhat. Ne feledd, a málna meghálálja a törődést.

0: Gazdász, a rádiódabas agrármagazinja.
1: Az elmúlt csak nem két hét meghozta az életmentő csapadékot, amelyre még a folytatásban is nagy szükség lenne. Azonban a nagy térségű légköri áramlás iránya ismét északiasra fordult, és a legfrissebb számítások szerint a következő 8-10 nap során így is marad, ez pedig száraz időt ígér. A múlt hét második felében egy mediterrán ciklon hatására csapadék hullám érte el hazánkat. A 30 napos csapadék összeg sok éves átlagtól vett eltérése is pozitív lett az ország déli felében, nagyobb 20-30 mm-es hiány az északkeleti ország részben maradt. A 90 napos eltérés azonban az ország túlnyomó részén továbbra is negatív, a hosszabb távú csapadékhiány tehát továbbra is jelentős. A felső 30 cm-es talajréteg szinte mindenhol telített állapotba került, fél méternél mélyebbre azonban csak délnyugaton és a felhőszakadások által érintett foltokban jutott a nedvességből. A mezőgazdasági aszály megszűnt, és a vízhiány is jelentősen mérséklődött. A hőmérséklet az ilyenkor szokásosnál 2-3 fokkal alacsonyabban alakult. Az őszi búzavetésekben az áprilisi tartós csapadékhiány jelei megmutatkoznak, zöld tömegük növekedése idő előtt megállt, illetve csökkenni kezdett. Az őszi árpa már kalászol. A repce elvirágzott, de kevés az oldalhajtás, mert a virágzás kritikus fázisában alig kaptak csapadékot az állományok. A májusi csapadék sokat jelent, a további veszteségeket jelentősen csökkenti. A nyári kapás növények vetésekor a magok száraz talajba kerültek, az állományok öntözés nélkül egyenőtlenül gyengén vagy sehogy sem keltek ki. Ezeknek a növényeknek életmentő volt a lehullott csapadék, ami megszüntette a vegetációs időszak kezdetén jelentkező aszályt, és új lendületet adott a fejlődésüknek. A következő napokban nagyrészt napos, száraz idő várható, csapadék csak elvétve alakulhat ki. A gombás megbetegedések terjedéséhez a száraz idő nem lesz kedvező. A jelenleg még nedves talaj jelentősen száradni fog, amelyhez az élénk helyenként erős szél is hozzájárul. A hőmérséklet koranyári értékeket fog mutatni, a kezdeti 23-28 fokos csúcsértékekről napról napra tovább emelkedik, a hét közepén már 32 fokos nyári idő várható. A nedves talaj és a meleg miatt erős gyomosodás várható, érdemes otthon a kiskertekhez is elővenni a kapát.
2: Ha te is kis gazdaságot vezetsz, például kézműves termékeket állítasz elő, legyen az sajt, lekvár vagy különleges szörp, esetleg egyedi kertészeted, növényed van, amit bemutatnál a műsorunkban, vagy szeretnéd, hogy minél több ember megismerje, akkor jelentkezz a Rádiódabas Facebook oldalán üzenetben, vagy pedig küldj egy e-mailt a marketingkukac.rádiódabas.hu címre, és egy soron következő adásunkban téged is bemutatunk a hallgatóknak. Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a Gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
0: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
3: Nálunk két napon át tart a piknik.
4: Szombat reggeltől vasárnap estig.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
5: A hétvége.
6: A borsa.
7: A nasze.
3: Csak könnyedén.
4: Piknik.
3: Piknik. 93.4.
7: Gyere velem, utazzunk valahová.
3: Rádió Dabas, hallgass.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék!
3: Itt a reklám.
8: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvező. Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20%-et.

0: Kihirdették az önkormányzati tűzoltóságok nyertes pályázatait. Beüt a nyár.
1: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
1: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
1: Első kézből.
0: Köszöntöm a Rádiódabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 23-a van, szombat, reggel 7:30. Bosszúságot okoznak a megsüllyedt aknafedelek Hernádon a főút egy szakaszán. A főút Hernád egyik leghosszabb utcája, amelynek egy része állami kezelésben van. A kérdéses aknafedelek az állami kezelésű szakaszon vannak, így erre az önkormányzatnak nincs ráhatása. Zsírosné dr. Palaga Mária polgármester korábban azt mondta, újra felhívja az illetékes szolgáltató figyelmét a problémára.
3: A főutca egy hosszú utca, durván 5 kilométer, lehet, hogy még egy kicsit hosszabb is, és ennek a kétharmada, tehát a főtértől a buszfordulóig állami tulajdonban van, és a Magyar Közút kezelésében van ezáltal, és a buszfordulótól az Örkény felé eső falutábláig önkormányzati tulajdonú az út. A kérdéses szakasz, amire vonatkozott a kérdés, ez a középső útszakasz, tehát még a buszforduló előtre esik, állami terület, és valóban azon a részen meg vannak süllyedve az aknafedelek. Ezt természetesen tudja a fenntartója is az útnak, hiszen rendszeresen ellenőrzik a minőségét. Én annyit tudok ígérni, hogy újra felhívom a figyelmét a Magyar Közútnak arra, hogy valamit kellene ott csinálni ezekkel az aknafedelekkel. Hát valószínűleg mindegyiket meg kellene emelgetni, de hogy ezt nyilvánvalóan az út kezelője, illetve hát a szolgáltató tudja közösen megoldani.
0: Bugyin a központi játszótérre kihelyeztek egy ládát teli játékokkal, hogy a játszótérre érkezők használni tudják azokat. A játékok mellé került egy kis egészségügyi készlet is az esetleges apró balesetek esetére gyors segítségként. A játékok nem hazavihetők, használat után vissza kell őket tenni a ládába. Vasadon megérkeztek az új játszótéri eszközök. Amíg a játszóteret újra meg nem nyitják, nem szabad használni sem az új, sem a régi játékokat. Az önkormányzat munkatársai azon vannak, hogy mi hamarabb újra birtokba vehessék a gyerekek a megújult, megszépült játszóteret. Ináccson pedig felszerelték a napvitorlákat a Széchenyi utcai játszótéren. Alul tervezett az üllői lehajtó az M4-es útról, mert a logisztikai park kamionforgalmát nem bírja el. Rendszeresen feltorlódik a forgalom. Kész tervek vannak az M4-es út több sávval való kiszélesítésére, valamint egy ipari parki lehajtó kialakítására üllőnél. A várost körbenőtték a logisztikai parkok, amelyek önmagukban nagy teherforgalmat generálnak, továbbá a nemzetközi repülőtérhez kapcsolódó közúti forgalom is tovább terheli a környéket. Tóth Péter polgármester abban bízik, az elkészült terveket az új kormány is támogatja.
4: Van egy olyan irány, egy olyan kész tervek, amiket még az előző kormány is támogatott, és nagyon bízom abban, hogy az új kormány is ezt teljes mértékben fogja tudni támogatni. Ez a M4-es útnak a több sávval való kiszélesítése, a 31-es útnak a bekötése, ugye Gyömrő irányából, és a ottani, meg nálunk lévő logisztikai parkokhoz egy külön logisztikai lejáratnak a megnyitása. Jelen pillanatban az M4-es komoly veszélyeket hord magába, hisz egy alultervezett ülői lehajtóban, rövid lehajtósával, alultervezett, alulkapacitált körforgalommal. Nagyon hosszú évek óta mondjuk, hogy az a évi 150 ezer kamion, ami tulajdonképpen csak ülő tekintetében a logisztikai parkokba kibe jár, az egy komoly mértékben tudja megnehezíteni a ülői polgároknak a munkába, illetve a hazajutását, ezért felszokott torlódni a forgalom. Tehát nagyon bízunk abba, hogy a kész tervekkel, az Európai Uniós pénzeknek a visszahozatalával Magyarországra, ami jár az országnak, olyan fejlesztések tudnak megvalósulni, ami valóban a régiónak, illetve ülőnek is egy előremutatás jelent. Ez például mindenképpen benne van, de benne vannak a kerékpárutak. Tehát itt lenne azért az ideje, mi ülő és vecsés között idén ősszel átadunk egy kerékpározás alkalmas utat, ami teljes mértékben csak a kerékpárosoknak lesz használható, és más közúti forgalom nem kerül rá, de hát nagyon szeretnénk ebből az irányba nyitni Monor fele. Én nagyon bízom abban, van szerencsém ismerni a monori körzetben lévő tisztás jelöltet, ugye a Polgár György

0: György, és én azt látom, hogy ő is ennek abszolút a támogatója tud lenni.
1: Magát kéményseprőnek kiadó fiatalember járja Nyáregyháza utcáit, és erőszakosan próbál pénzhez jutni olyan munkáért, amit nem végezhet. Az olyan ingatlanok tekintetében, ahol nincs vállalkozás bejelentve, a kéményseprő szolgáltatást a katasztrófavédelem munkatársai intézik, amelyet a 1818-as telefonszámon lehet megrendelni és időpontot egyeztetni. A szolgáltatás ingyenes. Az olyan ingatlanok esetében pedig, ahol vállalkozás van bejelentve, a szolgáltatás díjköteles, az árak azonban szabad piaci alapon kerülnek megállapításra, így javasolt több helyen is érdeklődni. A Lajosmizsei és a Ráckevei önkormányzati tűzoltóság is nyert azon a pályázaton, amelyen mind a 60 magyarországi önkormányzati tűzoltóság elindult. Az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatra mind a 60 tűzoltóság igényt nyújtott be, összesen csaknem 262,3 millió forint értékben, a támogatás segítségével különféle tűzoltótechnikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá, gépjárműveket és tűzoltótechnikai eszközöket újíthatnak fel vagy javíttathatnak meg, továbbá szertárépítéshez, felújításhoz kapcsolódó költségeket nyerhetnek el. A pályázók a megítélt támogatások terhére 174,2 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltóvédő technikai és egyéb eszközöket, 28 önkormányzati tűzoltóság a gépjárművének, illetve technikai eszközeinek felújítására, illetve javítására fordíthat összesen 47,8 millió forintot. 15 tűzoltóság szertárépítésre vagy felújításra nyert el 34,8 millió forintot, egy pályázó természetbeni támogatásként 1,8 millió forint értékben EDR rádiót kap. Mind a ráckevei, mind a lajosmizsei tűzoltóság 4,3 millió forinttal lett gazdagabb.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Napos, száraz idő várható a nap folyamán, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti északi szelet többfelé élénk, erős lökések kísérik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
4: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
5: Rádió Dabas az otthon hangja, már is folytatódik tovább a Gazdász. Itt a 93.4-en a stúdióban megérkezett Cerócki Zsuzsi a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, Krisztián! Üdvözlöm a hallgatókat!
5: Kezdjük is azzal a beszélgetést a mai napon, hogy május közepén vagyunk, hát azért túl vagyunk már a fagyos szenteken, és hát azért lehetett érezni is, és most már egy ilyen csapadékosabb időszak elé nézünk végre, és hát bízunk benne, hogy ez a csapadék, ami érkezik majd, az jó hatással lesz a növényekhez, növényeknek, és hát ehhez kapcsolódóan van egy kezdeményezés, méghozzá a vágatlan május. Erről mit kell tudni?
6: Igen, hogy miért is hirdették ugye ezt a mozgalmat, meg mert nagyon régóta így a szakmában preferáljuk, hogy nem kell minden területet agyon nyírni. Most nagyon jó ez a vágatlan május kezdeményezés, mert felhívja a figyelmet arra, hogy nem mindegy, hogy hogyan és hol nyírunk füvet, vagy milyen módszerrel, és lehet szépen is csinálni ezt, hogy egy részt hagyunk felvirágozni. Ugye a célja ennek az, hogy most virágzik a legtöbb egynyári vagy évelő vadvirágunk, tehát most vannak teljes pompájukban, és a méhek, a beporzók is ugye most a legaktívabbak ebben az időszakban. Most kell beporozni a gyümölcsöket, az akác nyílik, ugye a méhészeknek is nagyon fontos, és ez nem csak közterületen vagy ilyen utak melletti kezdeményezésként, hanem akár a saját kertünkben is tudjuk ezt tartani, olyan területeket, amit nem használunk intenzíven, azt próbáljuk májusban felvirágozni, hagyni. Meg fogjuk látni, hogy rengeteg vadvirágmag van egyébként azon a területen. Ilyenkor talán a legismertebb, meg legnépszerűbb az a pipacs, búzavirág, a küllőrojtfélék, ezek a fehér magas virágok, de rengeteg apró kicsi virág is, és tele lesz. Ugye már régen is azt mondták az idősek, hogy a májusi eső aranyat ér. Igen, minden cseppje aranyat ér, és ezt megtartani úgy tudjuk, hogyha árnyékoljuk a föld felületét, a talaj felületét, nem hagyjuk kiszáradni, minél sűrűbb, összetettebb növényzet kerül rá, és a vágatlan májusnak ugye ez is a célja, nem csak a beporzó rovarok segítése, hanem az, hogy árnyékoljuk ezt a területet, megtartsuk a helyszínen azt a csapadékot, ami lehullik. Itt mi nagyon mostohán kapunk ebből a lehulló csapadékból, óriási az aszály itt a homokhátságon. Minden cseppjét meg kellene, hogy őrizzük azon a területen, ahol lehullik. És ezt tényleg csak a növényzet tudja garantálni, hogy nem szárad ki a talaj. Úgyhogy ezért célszerű legalább májusban vágatlanul tartani ezt a területet. Azokat a külsőbb területeket, nagyobb kerteket, amit nem használunk intenzíven, ott pedig foltokat érdemes kialakítani, amit évi egyszer vagy kétszer kaszálunk, és mindig más területet hagyni felnőni. Nagyon szép és üde kis rétszerű foltokat lehet kialakítani. Akár saját magunk is tudjuk vadvirágmagokkal betelepíteni. Talán a legkönnyebben a pipacs telepíthető be, hogyha viszünk haza pipacsmagot. És nagyon szép kis hangulatos kertet tudunk kialakítani magunknak, és tényleg nagyon sokat jelent, hogyha egy talajon nem tarravágott fű van, hanem mondjuk egy 80-90 centi magas, vagy akár egy méter magas gyepes rész, vadvirágos gyepes rész. Ez ugye a nyári nagy melegben akár ilyen 20 fok különbséget is jelenthet a talaj felszínen. Sokkal több rovar fog benne tanyázni, sokkal intenzívebb lesz a madarak jelenléte, és ezáltal a saját kertünk ökológiai körforgásba is bekapcsolódik, hiszen részt veszünk a beporzóknak a segítésében, illetve a saját gyümölcsfáinkat is jobban meg tudjuk védeni, hogyha mondjuk egy gyümölcsös kertben ilyen beporzó sávot hagyunk. Egyébként a szőlőkabóca ellen is védekeznek így, hogy vadvirágos területeket hagynak közte, hiszen akkor azok a rovarok is oda vonza őket ez a vadvirágos rész, amik az ellenségei a mi kártevőinknek. Tehát természetes módon tudunk így védekezni, sokkal ellenállóbbak lesznek például a gyümölcsféléink.
5: Itt említettem, hogy túl vagyunk a fagyos szenteken, és azért, hát ha mínuszok nem is voltak, de azért erősen 0 fok körüli hőmérséklet, és már azért egy jó ideje beszélgetünk erről, hogy azért az éjszakai enyhébb idő nem akar megérkezni, nappal azért elég kellemes idő van. Ezt azért érzik a növények? Nehezebben fejlődnek az idejében, azt lehet mondani?
6: Igen, igen. Rengetegen jönnek vissza, hogy hát elvitték a növényt, vagy a tavalyi növényeik. Ugye elkezdtek hajtani, és nagyon ronda lett, mert megbarnult, és lehullottak az új leveleik. Ez nyilván a május 1-i -5-8 foknak köszönhető, hiszen már hajtásban voltak, kifejlett leveleket hoztak a növények, és itt most nem csak ilyen kis évelőkről, vagy mondjuk a kiültetett palántákról beszélünk, hanem akár még a tiszafa, vagy a fenyőféléknek a rügyei is elfagytak nagyon sok helyen, amit ideig nem tapasztaltunk, meg ugye utána is volt egy-két hideg éjszaka, ez megviseli a hajtásokat, és ilyen deformáltak lesznek, még azok is, amik ugye nem fagytak le, de megfáznak, és deformáltak lehetnek, úgyhogy ez teljesen normális, ilyenkor vissza lehet vágni ezeket a részeket, még akár jót is teszünk a növényünknek, hogyha szépen visszacsipkedjük az új hajtásokat. Ugye most van az ideje annak egyébként, hogy visszacsipjük akár az örök zöldjeinket, például a babérmedgyet, korallbárkányét, a lejlandi ciprust. Most kell eltávolítani az idei hajtásoknak hát egyharmadát legalább, de akár kétharmadát is lehet, hogy szépen bebokrosodjon. Úgyhogy végül is ezt le is csíphetjük. Nem lesz baj a növényeknek, de tény, hogy nagyon rosszul néznek ki bizonyos fagynak kitett helyeken. Úgyhogy van hatással, és nyilván rengeteg gyümölcsösbe okozott ez kárgyümölcshullást, ahol még csak nem is fagyott meg, de ott is rengeteg gyümölcs lehullott. Úgyhogy nagyon sok rétű ez a mostani hideg időjárás, de viszonylag jól alkalmazkodnak a növények. Tény, hogy a frissen kikerült palántákat óvni kell ilyen esetben, de nagyon remélem, hogy nem lesz több fagyos éjszakánk.
5: És amivel megyünk tovább a szünet után, az az, hogy miért is fontos, hogy akár háromszintes legyen egy kert. Ezzel a témával jövünk vissza nem sokára.

0: Rövid szünet után már is folytatódik tovább a beszélgetés. Vendégünk Czerócki Zsuzsi, és hoztál egy olyan témát, amiről még szerintem nem is beszéltünk, hogy miért fontos, hogy több szintes legyen a kertünk kialakítása.
1: Igen, ez nagyon furcsán hangzik itt az Alföldön, mikor azt mondom, hogy három szintesnek kell lenni egy kertnek, és hogy mit is jelent ez, hiszen nem támfalakat építünk, vagy nem magas hegyest építünk, igazából a lombkorona szintekről beszélek ilyen esetben. A legfelső szint az nyilván a fák, vagy a magas cserjéknek a szintje, ez a 2 méter feletti, 2,5-3 méter feletti lombkorona szint, ugye ez fog nekünk árnyékot adni, és óvni minket a széltől. Egyébként ennek a jelentősége ez most is meglátszott a mi kertészetünk kis mikroklímájában is, hogy ugye van egy hatalmas gledicsiánk, és volt egy elég erős ilyen -5 fokos hideg, de ide nem tudott betörni a hideg levegő, mert ez a hatalmas lombkoronaszint megvédte a talajon lévő növényeket, úgyhogy akár még az időjárás viszontagságok kiegyenlítésében is nagyon sokat játszik szerepet egy ilyen lombkoronaszint. Úgyhogy minden kertben legyen fa, nem csak az árnyék miatt, hanem tényleg a mikroklímának rengeteget jelent. A második szint, a középső szint, az a cserjesáv, és ezt nyilván lehet több részre is tagolni, de itt a föld feletti 60 centi és 2 méterről beszélek. Ide mindenféleképpen lombhullató, örökzöld cserjéket lehet rakni, virágos cserjéket, mindegy, hogy milyen cserjesáv, de legyen egy cserjesáv, mert ez fogja a mi látóterünket behatárolni. Lehatárolja a kertünket, vezethetjük a kilátást, vagy akár egy ilyen szökőkút, szobor, vagy bármi fókuszpont lehet a kertben, de ez a cserjesáv védi gyakorlatilag a mi kis intim terünket a szomszédtól, vagy az úttól, vagy bármi egyébtől. És a harmadik szint, ami ugyanolyan fontos, az a talajtakaró szint. Mindig a talajtakarás a kérdés, mert ugye senki nem szeretne gazolni folyamatosan, de ne legyen vele gond, meg mi lesz, hogyha ráhullik a levél. És én mindig a talajtakaró növényekre próbálom az ügyfeleket tolni, hogy ha talajtakaró növényekkel fedjük be a talajt, az egyrészt megelőzi, hogy nekünk gyomlálni kelljen, mert 1-2 év alatt befutják a talajszintet, másrészt takarja a talajt, árnyékolja, akadályozza a párolgást, és ezáltal nagyon jó kis mikroklimát is biztosít. Úgyhogy hosszú távon abban érdemes gondolkodni, hogy egy teljesen zárt talajtakaró sávot készítsünk. Itt lehet nem csak talajtakaró tujákról vagy borokákról beszélek, ami mondjuk már nagyon régóta ismert. Rengeteg más olyan lombhullató vagy örökzöld kis félcserje van, ami talajtakaróként működik, és rengeteg évelő növény, ami akár árnyékba is mehet, de napos részeken is tudunk ebben gondolkodni. Ilyenkor mi azt javasoljuk, hogy az első évben mulccsal egészítsük ki ezt a talajtakarást, és kb. Olyan 2-3 év alatt teljesen benövik ezek a talajtakaró növények az ágyásokat, és csak azokat a részeket hagyjuk meg fűnek, amit intenzíven használunk, labdázás, napozás, medence mellett, mert a fűvel lesz a legtöbb gond, és azt kell a legtöbbet öntözni. Hogyha van egy jól beállt kertünk, ez mondjuk ilyen 3-4 év alatt is elérhető már, hiszen a kaphatóak nagyobb cserjék, és 1-2 nagyobb cserjével ezért érdemes kiegészíteni az azonnali térhatás érdekében. Ha van egy jól beállt kertünk, az sokkal kevesebb gondozást igényel, mintha mondjuk csak egy homogén, mondjuk egy sövényt alakítunk ki fűvel, hiszen ott mindig látni fogjuk, hogyha valami nem szimmetrikus, hogyha nem egyenletesen zöld, hogyha alacsonyabbra nyírjuk, úgyhogy egy ilyen természetközeli kert sokkal jobban fenntartható is.
0: Az, hogy így három szintet alakítunk ki, ez az egész kertre értendő, vagy egy adott területen legyen meg az a három szint?
1: Hát ezt nyilván az ideális az, hogyha mindegyik ágyásban megvan, tehát az egész kertünkben megvan, de nem kell nagy léptékben gondolkodni, szépen lassan is el lehet indulni, és a nagyobb váznövényekkel érdemes kezdeni, aki most alakítja ki a kertjét. A magasabb fákat találjuk meg, vagy ilyen óriás cserjéket, amik mondjuk ilyen 3 méter fölé nőnek, és az örökzöld váznövényekkel érdemes még kezdeni, ami térhatároló részünk lesznek, tehát ez a cserje sávba, egyenletesen elosztani ezeket a növényeket, és már a végén a kis talajtakaró részünkre már lehetünk teljesen kreatívak, meg a virágzó cserjék közé is már a saját ízlésünk, színünk, preferenciáink alapján tudunk válogatni, de ugye a legnagyobb növények fogják meghatározni a mi összképünket, a látképet, úgyhogy itt érdemes elgondolkodni, és hosszú távra tervezni, megnézni azt a növényt, hogy tényleg milyen habitusú, milyen formájú lesz, mert ez fogja meghatározni az egész kertünknek a hangulatát.
0: Azért kérdeztem mindezt, hiszen ugye feltételezhetnénk, vagy lehetne egy jogos kérdés, hogy azért nyilván itt a legfelső szinten lévő növények azért erős árnyékot adhatnak, akár elnyomhatják az alsóbb szinteket, és akár a legalsó szinten lévő az nem fejlődik annyira, vagy esetleg megnyúlik a fény igény miatt.
1: Hát az egy teljesen természetes élettani folyamat, hogy amit először elültetünk a kertünkbe, nem biztos, hogy hosszú távon az mindegyik életben fog maradni, hiszen ha csak annyit ültetnénk, ami 20 év múlva is jól fog kinézni, akkor nagyon laza lenne a kertünk. De muszáj annyit beültetni, hogy a következő 10 évben is jól legyen ránézni. Úgyhogy az egy teljesen természetes, az élet vele járója, hogy el fogják nyomni egymást a növények, sőt, lehet, hogy 5 év múlva nem is ugyanott lesz az évelő, amit elültettünk, hanem ő meg fogja találni, lehet, hogy 1,5 méterrel arrébb a saját helyét, és át fog oda vándorolni. És az árnyékról pedig azt gondolom, hogy lehet, hogy nincs most elég erős árnyék ezen a nyáron, ami ránk vár, mert az elmúlt nyarak is arra engedtek következtetni, hogy itt igen erős napsugárzással és meleggel kell szembenéznünk.
0: Következő témánk, amit hoztál, az nekem is újdonság, hogy ebből mi fog kisülni. Ez a több törzses fák kérdése. Mi is ez pontosan?
1: Hát ez mondjuk ilyen régi új trend, ami szerintem egy nagyon jó kis kezdeményezés, meg egy jó kis kialakítás. Már több helyütt látni, hogy olyan fák nőnek, aminek több törzse van, vagy olyan cserjék készülnek, és bonyolultnak tűnik, de egyébként egy régi kertben nagyon jó kis saját több törzses fákat lehet találni, mert egy idősebb kecskerágó, egy idősebb babérmegy, korálberkenye, vagy akár a somok közül bármilyen nagyobb cserje, nagyon jó kis több törzses fává alakítható, mert sokszor probléma az, hogy hát most túlnőtte ez a cserje a kertet, és most kivágjuk. Nem kell kivágni, nagyon jól lehet használni. Ugye az előbb is beszéltünk arról, hogy egy kert is él és változik az idők során, nem biztos, hogy ugyanazt a funkciót fogja ellátni, bár a babér megy mondjuk egy sarokban 15 év múlva, mint amiért ültettük, hogy sövény legyen, hanem belőle is nagyon jó kis több törzses fát lehet. Fel lehet nyírni a vastagabb ágakat meghagyva, és a lombkorona szint felett, tehát ilyen 1,80 feletti ágakat szoktunk meghagyni, és a felső lombot teljesen egyben nyírjuk, mintha egy fa lenne, és bármilyen cserje, vagy olyan erre hajlamos fa megnyírható ennek. Például a nyírből szoktak olyat is, hogy akár 3 darabot egybe ültetnek, nagyon közel egymáshoz, amilyen közel csak tudják, és teljesen egyben ő a lombkorona, és a törzs is olyan, mintha teljesen egyben őne. Úgyhogy érdemes ilyenekkel kísérletezni, mert nagyon látványosak. Főleg a juharok között van olyan, aminek például a kígyókérgő juhar nagyon szép színes a maga a törzs is. Tehát nem csak a törzs, több törzses látvány, hanem maga a törzsnek a színe is gyönyörűen visszaadja. De például a somok közül a piros veszélyű vagy sárga veszélyű somok nagyon jól mutatnak télen, hiszen teljesen piros vagy sárga színekben pompáznak. De van olyan gyümölcstermű növényünk is, például a fanyarka, ami önmagából úgy fog kinézni, teljesen nyírás nélkül, később, mint egy ilyen kis több törzses fa, de tény, hogy kaphatók már ilyen idősebb növények is. Én szerintem ilyen fókuszpontba, sarkokba, terasz mellé érdemes egy-egy ilyen darabot elhelyezni, nagyon jól feldobják a látványt, és ilyen természetes hatást, idős hatást keltenek a kertben.
0: Igen, pont ezt szeretném kérdezni, hogy ezt nekünk kell kialakítani, vagy ezt már akár így is meg lehet vásárolni?
1: Ó, mindent meg lehet vásárolni. Igazából pénztárca kérdése, hiszen ezek idős növények, úgyhogy lényegesen drágábbak, meg nagyon foglalkozós mondjuk ezeket elkészíteni, de önmagunk is elkészíthetjük, hogyha tényleg van egy ilyen túlnőtt cserjénk, vagy vásárolunk egy ilyen hatalmas cserjét, ami esetleg vissza van már nyírva, ő már nagyon jó kezdet ennek, úgyhogy de van olyan kert, ahova azért hívtak, mert egy ilyen túlnőtt korallberkenyét szerettek volna a pont a bejárat előtt így kialakítani, és megkérdezték, hogy meg lehet-e csinálni, és meg tudom-e csinálni. Igen, meg tudtam csinálni, és ott pont egy ilyen túlnőtt korallberkenyét alakítottunk el több törzses fával.
0: Na, ezt a témát még folytatjuk, meg még van jó néhány témánk, amit terveztünk, de ez majd a következő adáson marad, mert ugye az időnk vége felé közeledünk, de hát pont a beszélgetés előtt mondtad, hogy nem unatkoztok, hiszen folyamatosan érkeznek hozzátok az újdonságok, illetve azok az igények, amiket tulajdonképpen a vásárlók, az érdeklődők mondanak nektek. Mi az, amiről be tudsz most számolni nekünk?
1: Fú, annyi időnk nincs, annyiról be tudnék, de rengeteg palántafélét, és főleg a különleges paradicsomokat keresik, vagy a csilipaprikákat, rengeteg évelő, tehát heti háromszor jön évelő szállítmányunk, és ugye mindig vannak újabb igények, újabb ötletek, amire én sem gondolok, úgyhogy köszönöm mindenkinek az ötleteit, tanácsait, hogy mire vágyik, ezt bátran osztja meg velünk, mert tényleg heti háromszor jön mindenféle évelőnk, illetve hát készülünk a nyárra, a pálmák, lyukák, mindenféle terasz növény érkezik, és lassan eljön a selyem virtuszok ideje is, amiről majd beszélünk külön, mert szerintem ez egy óriási téma.
0: Így van, ez lesz akkor a következő témánk, a következő adásban többek között, de hogyha nektek is van témát, ötletek, kérdésetek, akkor természetesen várjuk akár személyesen Zsuzsiéknál a kertészetben, vagy nálunk a Rádiódobos Facebook oldalán is feltehetitek, és következő adásainkban válaszolunk rá. Köszönjük, hogy itt kezdted a reggelt.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádiódabas.
3: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
4: Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás, Ausztriából már nem érkezhet több aszbeszt tartalmú kőzet, megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News,
6: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés majd jövő pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifa emelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvet, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Kalu Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Balabas, az otthon hangja.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
7: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
8: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
9: Skoda.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás, Ausztriából már nem érkezhet több aszbeszt tartalmú kőzet, megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés majd jövő pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifa emelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvet, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi-észak-keleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágerei.

0: days. Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
4: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: évszázad legjobb dalaival.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Yeah.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
3: A folytatásban az a konyha mai kínálatát mondom nektek, ajánlatát, tyúkhúsleves máj gombóccal a leves kínálat. A főétel között találsz cigánypecsenyét fűszeres tejburgonyával, savanyúsággal, vagy pedig pulled pork hamburger smoked cheddarral. A konyha napi ajánlata kijevi csirkemell rizssel, friss salátával, a desszert kínálat pedig pisztáciás mascarpone és profiterol. Ha itt ebédelsz, akkor jó itt vagyat hozzá.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet olyan, mint egy film. Csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
7: Nachrichten,
8: Novel,
7: Noticias,
8: Novinky,
7: News,
8: magyarul és érthetően
7: hírek.
6: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. 6 külföldi állampolgárt a rendőrség őrizetbe vett, majd a bíróság letartóztatott. Azt írták, először egy jelentős tétel adásvétele közben értéktetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is. Kereső kutyákat telepít Bulgáriába a brit határrendészet az embercsempészek által használt motorcsónakok és a csónakok összeszereléséhez szükséges részegységek felkutatására. A londoni külügyminisztérium pénteki tájékoztatása szerint a három különlegesen kiképzett kutya, egy labrador és két spániel, a szervezet embercsempész csoportok ellen Szófiával folytatott együttműködés bővítésének jegyében érkezik a kiképzőkkel és a munkához szükséges felszerelésekkel együtt Bulgáriába, várhatóan szeptemberben. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
9: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
2: Térségi napló a 93.4-en.
10: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. május 23-án szombaton. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dobos hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban ellátogatunk Apajra, ahol a végzős diákok egy különleges előadással zárják az elmúlt 8 évet. Hogy milyen darabot mutatnak be, úgyhogy nem igazán van színpadi tapasztalatuk, az hamarosan kiderül, ahogyan az is, hogy a Drámázni Ér társulat mit tűzött idén a műsorára. Ez utóbbi premier Lajos Mizsén lesz, természetesen itt is bepillantunk majd a kulisszák mögé. Adásunk végén irány Zágráb, ahol a Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület mutatja be tevékenységét három különálló, mégis összefüggő program keretében. Már is jönnek a részletek, tartsanak velem!

0: Apajoni már második alkalommal zárják különleges mozzanattal az általános iskolai éveket a nyolcadikosok. Ezúttal a Padláns című darabot tűzik műsorra, és teszik ezt színpadi rutin nélkül, az iskolában megszerzett énektudással, óriási lelkesedéssel és hihetetlen kitartással. Íme a részletek.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Novák Pál, a Paj polgármestere, és itt köszönhetjük a Rádió Dabas stúdiójában Forsthoffer Annát, illetve Torzsa Ákos. Szervusztok, köszöntelek benneteket itt az éterben.
3: Jó napot!
4: Jó napot!
0: Ismét egy előadásra készül a nyolcadikos osztály, ez tulajdonképpen már hagyomány a Pajon, mondhatjuk.
5: Hát ha a kettőt hagyománynak lehet nevezni, akkor az hagyományt teremtettünk, az biztos, és nagyon sok kihívást állítottunk magunk elé, és ebben nagyon nagy szerepe van a gyerekeknek, mert ahogy említettem, ők kerestek meg azzal, hogy szeretnének valamit csinálni. Három lehetőséget kínáltam föl nekik, egy könnyebbet, egy közepeset és egy nagyon nehéz produkciót, és az az érdekesség, hogy az első pillanatban rögtön a legnehezebbet választották ki, anélkül, hogy ismerték volna a teljes történetet, és akkor most már elmondhatjuk, hogy mit is adtuk elő.
0: Melyiket választottátok? Mi volt a legnehezebb?
4: A Padlás című előadást fogjuk előadni.
0: Miért pont ezt választottátok? Avassatok be minket egy kicsit a döntési mechanizmusba.
4: Hát, ugye, mint mondta a tanár úr, hogy több lehetőséget felajánlott nekünk, és mi azért ezt választottuk, mert úgy éreztük, hogy képesek vagyunk megcsinálni ezt az egészet.
0: Nagyon-nagyon boldogatsz te is, Ákos.
3: Így van, így van. Szerintem is azért választottuk, mert szerintem tudtuk, hogy a csapat meg tudja csinálni.
0: No, hát hogy állunk most a próba folyamatban? Gyált össze a mostani előadás.
5: Szeptemberben indultunk el, és ez nem volt mindig ennyire derűs, ahogy itt most az Ákos előadta, hogy tudtuk, hogy meg fogjuk tudni csinálni. Tehát azért itt komoly hegyek és völgyek voltak a produkció alatt, mindannyiunk életében, tehát mindenki kiborult néha-néha, mert hogy egy ilyen előadásnál az azért más, mint a képzelt riport, mert ott ugyan ott is voltak dalok, de nagyon sok tánc volt. Itt viszont rengeteg szöveg van, és a szöveget meg kell tanulni. Szöveg nélkül nem lehet színházat játszani, és ebben a mesés musicalben azért bőven van szöveg és mondani való is, azt is meg kellett tanulni. Aztán volt egy másik komoly nehézségünk, ebben a darabban azért több férfi, illetve fiú szereplő is van. Mi nem rendelkezünk ebben az osztályban annyi fiúval, amennyire szükség lett volna, ezért itt most a Hannát kérném meg, hogy mondja el az ő érdekességét, az ő szerepét, mert mi csavartunk egy kicsit ezen a
0: szereposztáson. Na lássuk ezt a csavart.
4: Hát én egyszerre több szerepet is játszok, a révészt, illetve a gangster nőt most már, ami ugye a darabban eredetileg férfi játsza, de most nálunk, mivel ugye említett a tanár úr, hogy nálunk a lányok többen vannak, ezért lány fogja játszani, illetve a herceget is nálunk egy lány fogja játszani, és szerintem ezért is különleges.
5: És egy kicsit át is neveztük így a szereplőket, mert hogy Barabás Barnából gyakorlatilag Barabás Barbara lett, egy vagány női gangster rabló, aki gyakorlatilag pont ugyanazt játssza el, mint az eredeti darabban, ugyanazokat a dalokat énekli el, csak nőként fog odállni, de azt gondolom, hogy a mai világban már nem lepődünk meg azon, hogy ha női gangsterekkel talál, úgyhogy a Hannából egy gangster lett, és a végén ő lesz a révész, aki majd segít a szellemeknek.
0: Térjünk rá akkor egy kicsit Ákosra, hiszen te leszel, ha jól tudom, a rádiós.
3: Így van, én leszek.
0: Ez egy nagyon-nagyon nehéz szerep, már csak azért is, mert a Padlás azért egy klasszikus darab, és bár generációs különbségek vannak korosztályok és korosztályok között, azért mindenkiben megvan ez a Kaszás Attilás Padlásos sztori. Nem tudom, hogy mennyire ismertétek egyébként korábban a dalabot, megnéztétek-e a felvételeket, kutakodtatok-e a darab múltját illetően?
3: A darabot addig nem láttuk, ugyebár még nem beszéltük meg, hogy mégis ezt fogjuk előadni. Hát Kaszás Attiláról pedig akkor hallottam először igazából, és azóta is hallgatom a dalait, és nekem nagyon tetszik az ő munkássága is így. Szeretem ezt a szerepet.
0: Említetted, hogy nem ismertétek a darabot, mégiscsak erre esett végül a választásotok.
3: Igen, nem ismertük, úgyhogy így úgymond vakon vágtunk bele, de szerintem nagyon jó lesz.
0: Azért azt emeljük ki, hogy nem egy drámás osztályról van szó, nem egy színjátszókörről van szó, hanem egy átlagos nyolcadik osztályos kis társulatról, akik úgy döntöttek, hogy ezzel szeretnék zárni az évet és ezt a 8 éves szezont.
5: Így van, és amikor ez az egész elindult, akkor gyakorlatilag a feleségem is, és a barátom is, a barátaim is azt mondták, hogy megőrültem, hogy ebbe belevágunk. Tudni kell, hogy ez a 8. osztály, de nem csak ez, hanem úgy nagyjából elmondhatom sajnos, hogy nagyon keveset énekelnek az általános iskolai énekórákon, inkább zenetörténelmet hallgatnak. Tehát az az éneklés nem nevezhető éneklésnek, amit ők produkáltak ott szeptemberben. És ma már mosolygunk rajta, amikor a szeptember-október azzal telt el, hogy leültünk egy zongora körül Danyán, és én 4 hangot nyomkodtam nekik, illetve a stúdiós barátom Harry is ott volt, és ugyanazzal a 4 hanggal próbálkozott ők is, és csak lálálásztunk. Hát és abból minden volt, csak fölismerhető hangok, nem? És akkor nagyon fogtuk a fejünket, hogy biztos, tehát nagyon sok, nagyon nehéz dal van. Nem nagy hangterjedelmű dalok vannak a darabban, de nagyon dallamosak. Ott oda kell figyelni minden egyes hangra, hogy azt megfelelő ideig tartsák ki. És én nem vagyok énektanár, a zenét szeretem, énekelni szeretek, illetve drámapedagógiát oktatni, vagy csinálni, inkább én így mondom, szeretek. Aztán túllendültünk ezen az időszakon is, és ezért volt szerepváltás is menet közben, mert azt tudni kell, hogy Ákos termeténél fogva először automatikusan ő lett a törpe, amit kiválóan alakított, és nagyon jól át is ért, és a törpének is van dala természetesen, de annál sokkal jobb hangi adottságokkal rendelkezik Ákos, hogy a törpét bízzuk rá, viszont volt törpének Bencuskánk, aki nagyon jó hozza ezt a figurát, és nagyon jó rekeszt, és nagyon jó bohockodik, hát és menet közben cserélni kellett. És így minden szereppel azért volt egy kicsit baj, hogy ezt kiviszi, azt kiviszi, és amikor stúdióba vonult a csapat, még akkor is kellett cserélni, váltani, és még azzal is meg kellett küzdenünk, az egy nagyon nehéz pont volt mindannyiunk életében, gyakorlatilag másfél héttel ezelőtt, hogy az egyik szereplőnk, aki már a dalokat is fölénekelte, de gyakorlatilag minden megvan, közben úgy gondolta, hogy ő nem szeretne szerepelni. Ezzel nincs semmi gond, tiszteletben tartjuk természetesen, bár azt gondolom, hogy Laura is ott nézi velünk a darabot, és ugyanúgy bejön a próbákra, tehát velünk van, az nem vesztettük el őt sem, de helyette kellett keresni valaki mást, aki meg is tanulja az ő szerepét. Szóval visszatérve Ákosra, törpéből rádióssá avanzsált, mert hogy az egyik dalt, rádiós dalt csak úgy elkezdte énekelni, és akkor összenéztünk így a stúdiós kollégával, Harryvel, hogy mind a kettőnk hátán végig futott a hideg, hogy úristen. Tehát ez a hangot kijött az Ákosból. Jó, akkor újra rendezni a sorokat, és onnantól kezdve Ákos lett a rádiós, lett egy új törpénk, és mára elmondhatom, hogy igazából összeállt a szereposztás. Tegnap fejeztük be úgy a próbát, hogy ők is, minden egyes szereplő, és én is úgy álltam föl ott a rendezői kis hokedliról, hogy hú, ez most nagyon jó volt. Tehát ez a próba jó volt. Most már elindult az, hogy végig lehet próbálni a darabot, mindenki tudja a helyét, megtalálja a helyét. Úgyhogy kezdjük jövő héttől most már a jelmezes próbákat, hogy azt is megszokja mindenki. Nagyon sok feladat van, és most kezdték igazából komolyan venni ők is, hogy hoppá, ez nem játék. Tehát amikor itt 250 ember ül majd előttünk, mert hogy azt is elmondjuk, hogy az apai művelődési házban lesz bemutatva a darab, nagyon szép díszletek között, és itt megköszönném Jani bácsinak a sok-sok segítséget a díszletépítésbe, és azt is szeretném elmondani, hogy 2 előadást tartunk június 12-én az apai általános iskolásoknak, tehát a gyerekeknek lesz egy előadás, és minden bizonyal lesznek, akik eljönnek majd a szombat esti nagy előadásra is a gyerekek közül, de szombaton este 13-án este 7 órakor lesz a bemutató, ahova téged is természetesen várunk.
0: Nagyon köszönöm.
5: Ha ilyen kitűző van rajtad, akkor ingyenes a belépés. Egyébként mindenki másnak is, akinek nincs kitűzője, mert küldetésünk, hogy megismertessük ezeket a darabokat a közönséggel, úgyhogy nem szedünk belépőt.
0: Kicsit beavatottnak érzem magam, nem csak azért, mert van kitűzőm, hanem azért, mert 1-2 videót azért kaptam az elmúlt héten, és hihetetlen tényleg az a profizmus és az a hang, amit produkáltok a színpadon. Avassatok be egy kicsit, hogy mi játszódott le bennetek a próba folyamat alatt? Onnantól kezdve, hogy elkezdtétek a sztorit, megismertétek a dalokat, először kellett a színpadra állni, be kellett vonulni a stúdióba. Nem tudom, hogy mennyire tanultatok előtte énekelni, de hát említette a tanár úr, hogy azért az énekoktatás során sem éneklünk annyit, meg hát, hogyha valaki nem jár külön énekre, akkor tulajdonképpen hát az, amit a zuhany alatt csinál, az szokott lenni az énektanulás, vagy legalábbis ebben ki szokott merülni. Szóval meséljetek egy picit magatokról és a darabhoz való viszonyatokról.
4: Én kezdetektől fogva ezt a szerepet szerettem volna játszani, amit most véglegesen megkaptam. Először úgy volt, hogy én egy másik szerepet fogok játszani, amit annyira nem szerettem volna, de ez hála Isten nem így jött össze. És rengetegszer meg kellett nézni a videót, hogy eljussunk odáig, hogy föl tudunk állni a színpadra. Először voltak olvasópróbáink, énekeltünk rengeteget, külön próbáink voltak énekből, szövegből, mindenből külön próbáltunk, és hát most nemrég kezdtük el, hogy felállunk a színpadra, és teljes díszlettel tudunk már próbálni. Először díszlet nélkül próbáltunk, hogy ki hol helyezkedik el, és most hát így most már 99%-os a padlásnak a díszlete, és most már teljesen tudunk próbálni.
0: Ákos, neked azért több fordulópont is volt. Törpéből hirtelen rádiós lettél, sima átlagos diákból színész.
3: Egyébként színpadra felállni nekem nagyon nehéz volt egyébként, mivel én szeptemberben érkeztem az iskolába, és ugye nem ismertem még a többieket szinte semennyire. És nehéz volt az első lépés, de utána, miután az megvolt, utána könnyebbé vált.
0: Érdekes fordulat ez is, hogy most csatlakoztál a csapathoz, hiszen a többiek azért gondolom 8 évig helyel közzel azért együtt voltak. Hogy látjátok a közösségre, az osztályközösségetre, a barátságaitokra, hogyan hatott ez a próba folyamat?
4: Szerintem összehozott minket, voltak nehéz pillanatok is benne, voltak veszekedések, amit hála Isten meg tudtunk beszélni, ugye volt, aki kilépett, azt szerintem mindannyian sajnáljuk nagyon, viszont aki helyette érkezett be, ő nagyon sokat segített rajtunk táncokon, ő is összekovácsolt minket valamilyen szinten, és szerintem sokat segít, hogy így együtt tudunk lenni, vannak olyan próbáink, amin a tanárul nem mindig tudott lenni. Szerintem azok is nagyon jól tudnak sikerülni, az még jobban így összehoz minket, mert akkor meg tudjuk beszélni, nincsen, aki így beleszól.
0: Ákos?
3: Szerintem is. Én azt vettem észre, hogy hát ugye elkezdtük a próbákat, és így kezdett összekovácsolódni a csapat, és én is úgy éreztem, hogy na, én is a csapat része vagyok, hogy nem kiközösítve, vagy ilyesmi, hanem tényleg, mint csapattag.
0: Befogadott a közösség,
3: igen,
0: úgy érezted.
3: Igen.
0: Ez ugye tulajdonképpen egy ballagó sztori, tehát itt véget ér valami, aminek nem kell feltétlenül véget érnie. Hogyan tervezitek a jövőt? Tartani fogjátok a kapcsolatot? Esetleg lesz ennek a darabnak valami folytatása, vagy mi az, ami játszódik bennetek?
4: Hát bízunk benne, hogy tartani fogjuk a kapcsolatot mindenkivel, az osztály minden tagjával, még akár azzal is, aki nem vett részt ebben az egészben. Tanárulal megbeszéltük, hogy lesznek majd osztálytalálkozóink, így egy évben szerintem többször is. És hát bízunk benne, hogy a diákokkal közösen is tudunk találkozni, akár bármikor.
3: Én is nagyon remélem, hogy a kapcsolatot fogjuk tudni tartani, mert szerintem egy nagyon jó kis csapat vagyunk így együtt, és jó lenne azért tartani a kapcsolatot így.
5: Itt lehet közbeszúrni azt egyébként, hogy vártam, hogy elmondják, pedig tudnak róla, hogy kaptak meghívást. Tehát ez a darab, ugye már készültek fotók, volt fotózás, mert hogy az osztály tabló is e köré épül, a padlás köré épül, és Kunszent Miklósról már kaptunk egy meghívást, hogy nem szeretnénk előadni Kunszent Miklóson, hát szeretnénk, ami azért nehéz, mert ugye előadjuk, egy hét múlva elballagnak, és össze kell rántani ezt a csapatot. Ez is egy nagyon nagy felelősség, és egy nagyon nagy próba, hogy bizony össze tudunk-e jönni. A képzelt riportos csapattal minden évben december 6-ai héten találkozunk, és érdekes, mert a 80%-a eljön a társaságnak, tehát mindig van, aki hiányzik, de eljönnek ezekre a találkozókra. És azért megemlíteném, a Hanna mondta, hogy kaptunk segítséget, tehát van egy beugrónk, és a beugrónk az az előző 8-os csapatból az egyik lány, Kata, Szebelédi Kata, aki elvállalta, hogy megtanulja ezt a szerepet. Hát amikor fölhívtam, elmondtam neki, hogy miről van szó, küldtem egy kis videót ugyanúgy neki is a srácokról, hogy most hol tartunk. Azonnal igent mondott, ő második osztályos a Kunszentmiklósi Baksai Református Gimnáziumban. Úgyhogy gyakorlatilag most az érettségi szünetét azt nálunk töltötte, és folyamatosan próbáltak együtt. És róla még annyit kell tudni, hogy ő egyébként profi táncos, táncolcsoportba táncol, és nagyon nagy segítségem abban, hogy ezt a 8. osztályt összekaptam, mert hogy a táncok és a mozgások is kell, hogy egyszerre menjenek. Sokkal könnyebben kommunikál velük, mint én, és mondjuk úgy, hogy sokkal hitelesebb, amikor ő mutatja meg a különböző táncfigurákat, mint amikor én megyek oda, és én mutatom ezeket a figurákat. És visszakanyarodnék arra a részre, amit a Hanna mondott, hogy nagyon sokszor egyedül próbálnak. Ők nem feltétlenül tudják ezt, de a súlyát érzik. Ez egy hosszú folyamat. És hogy mi 8 hónap alatt eljutottunk odáig, hogy tessék fiatalok, ott van a kultúrház, a gondok beenged benneteket, be tudjátok kapcsolni a technikát, mindent megtanultatok, és egyedül dolgozni kell. Nem hülyéskedni és bolondozni, vagy telefonozni, hanem igenis próbálni kell. Mert amikor majd eljövök, akkor szeretném látni, hogy honnan, hova jutottatok. És eddig minden egyes ilyen próba után hát szívet melengető volt látni azt, tehát nekem nagyon jó érzés volt, hogy igen, mindig haladtak, mindig ugrottak egyet, és mindig följebb mentek azon a létrán, és hát a mi padlásunkon 3 létra is van, szó szerint, amin közlekednek a kis színészeink, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt is megugrották, ezt az akadályt is, tudnak egyedül dolgozni, és ez hiányzik ma az oktatásban, hogy a különböző csoportokat alakítsunk ki bármilyen órán, tehát lehet ez fizika, kémia, és egyedül hozzanak döntéseket, és egyedül oldják meg a problémákat. Tehát ne jelentkezzenek, hogy tanár úr, ez hogy van, vagy hogy menjek tovább, hanem majd a megoldással jelentkezzek. Az, hogy jó vagy nem jó, az egy másik kérdés, azt majd a tanár dolga értékelni, vagy megfelelő módon értékelni, hogy ne a kedvét vegye el a gyerekeknek, hanem arra mutasson rá, hogy ez is nagyon jó, de mehettetek volna ebbe vagy abba az irányba is. Ők nagyon jól haladnak. A tegnapi próba csúcspontja az volt az én számomra, amikor szünetet tartottunk, és én nem mentem ki a teremből, ők pedig a takarásba voltak hátul a függöny mögött, ott ült az egész brigád, széken, földön, guggolva, és elkezdték énekelni gyakorlatilag a rádiós dalát, Ákossal az élen, és mintha egy tábortűz körül ültek volna, mindenki énekelt.
0: Ennél szebb üzenet nem is kell, de már ahonnan indult az egész történet, hogy tulajdonképpen megkerestek téged a 8-osok, hogy szeretnének egy olyat, mint a korábbi 8-osok. Ezért mondom, hogy ebben van egyfajta hagyomány, hiszen ez ilyen egyedi apajra jellemző, hogy egy előadással zárul az adott év, és a 8-osok ezt megcsinálják. Mert tényleg ezek a darabok, amelyeket felhoztatok, klasszikusok, és nem egyszerű darabok, nem egyszerű színpadra állítani, nem egyszerű megtanulni a dalokat, és nem egyszerű tényleg ezt a társulatot ennyi időn keresztül, egy próba folyamaton keresztül hát terelgetni és együtt lenni velük. Ti hogy láttátok ezt az időszakot?
4: Nehéz volt.
0: Hogy merült fel bennetek egyébként, hogy megkérjétek a tanár urat, hogy csináljunk mi is egy olyat, mint a korábbi osztály?
4: Hát tetszett, ahogy összehozta azt az osztályt is. Ákos bár ugye azt nem látta, csak videón keresztül. De osztályból többen is voltak, akik kint voltak az élő előadáson, és mondták, hogy nagyon jó volt. És igazából szerettünk volna mi is az osztályjal egy ilyen emléket magunknak, ami így, hát összehoz minket. Mint említettem, voltak nagyon nehéz pillanatok is, voltak mélységek, de mi most úgy látom, hogy most nagyon jól haladunk.
3: Én is ugyanígy látom, hogy egészen jól haladunk most már.
0: Valamit üzenjetek a csapatnak.
3: Én kitartást üzenek a csapatnak.
4: Ügyesek legyetek.
0: Tanár úr.
5: Köszönjük a lehetőséget, és üdvözöljük a Rádió Dabas hallgatóit. Mindenkit szeretettel várunk 12-én és 13-án este 7 órakor az előadáson.
0: Ott leszünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Vendégünk itt az Otthon hangján Novák Pál, Forsthofer Hanna, Torzsa Ákos voltak. Kéz- és lábtörést, köszönjük, hogy itt voltatok.
6: Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb, ami földünkről. Lehet létezik ő,

0: nekem itt vannak
1: ám. Apai után és a padlás után irány Lajos Mizse, ahol az Abigail című darabot mutatja be a Drámázni Értársulat. Faragó Ádámmal beszélgettem.
2: Térségi Napló a 93.4-en.
1: Ez a Térségi Napló, a Rádió Dobos magazin műsora, vendégem pedig Faragó Ádám. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Készültök egy új darabbal.
3: Igen, ez a Dabasi csoporttal az Abigail című musicalt fogjuk bemutatni. Ez ugye Szabó Magda regényéből készült ez a musical, és nagyon lelkesen készülünk. 35-en vagyunk a társulatban, mint ahogy az előző években, és szerencsére ilyen nagy számmal fogunk a színpadra lépni. Lajos Mizsén fogjuk bemutatni a művelődési házban, és azt kell elmondjam erről a történetről, hogy egyébként mindig, amikor beszélgetünk a bemutatóinkról, akkor minden évben azt mondom, hogy nem tudom, milyen őrült voltam, amikor belevágtam egy ilyen nagy fába a fejszém, de most tényleg nem tudom, milyen őrült voltam, hogy egy ilyen darabba vágtuk a fejszénket, de azt kell mondjam, hogy nagyon jól megbirkóztak vele a gyerekek, és nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy miről szól, miért éppen ez a mondat van itt, és miért éppen ezt mondja az a szereplő, amit. Tehát nagyon-nagyon mély mondani valója van magának a regénynek is, és nyilván ezáltal a musicalnek is, és a musical az azért jó, mert az egyszerű, idézőjelben az egyszerű néző számára is sokkal jobban fogyasztható, mint hogyha csak prózában adnánk elő az egészet, mert az úgy nagyon, szerintem nagyon megrázó lenne, és így lehet, hogy a dalok egy picit segítenek ebben, hogy ne legyen ilyen kemény ez a darab.
1: Szabó Magda Abigailje ugye klasszikus, mindenkinek él egy kép erről a sztoriról a fejében, különösen a film az, ami meghatározó lehet bizonyos korosztályban. Persze sokan olvasták a könyvet is, és gondolom ismerik a színházi előadást is. Neked miért pont ez volt az a darab, amit kitűztél idénre? Mi volt az, ami leginkább bevonzotta ez a látókörödbe?
3: Én ezt többször láttam az Operett Színházban is, magát az előadást, és amiről beszéltünk az elején is, hogy ez a drámaibb vonal engem nagyon előre tud vinni, és nagyon szeretném ezt megismertetni a közönségünkkel is, hogy milyen az, amikor nem csak vidámkodni lehet a színpadon, hanem elő lehet venni azt az oldalt is, ami nem minden rózsaszín és nem minden cukormáz, mint ahogy az előző kettő nagy bemutatónk is volt, az inkább egy ilyen könnyedebb stílus volt, és ez nagyon jó ugródeszka azoknak a társulati tagoknak is, akik még nem mutatták meg ezt az oldalukat.
1: Hogyan fogadták a gyerkőcök, amikor bedobtad az Abigailt a közösbe?
3: Nagyon örültek neki, én már előjáróban elmondtam nekik pár opciót a tavalyi bemutatónk után, hogy mi lehet az a pár darab, aminek a CD-jét és a dalokat hallgassák, és nagyon örültek, hogy az Abigail volt végül a választás, és nagyon szerettik a dalait, és folyamatosan csak azt hallom, hogy dúdolgatják, és nagyon, nagyon fülbemászó tényleg a daloknak a dallamai.
1: Hogy állnak most a próba folyamatok, mikor kerül sor a bemutatóra, avasd be minket a részletekbe.
3: Június 14-én lesz a bemutató, 3 órától Lajos Mizsén, és lesz még egy második előadásunk is június 20-án. Mind a kettő előadás ingyenesen lesz látogatható, csak regisztrálni kell. Az első előadásra már 300 fős a színházterem, és 250 regisztráció már elfogyott, a második még arra nyugodtan lehet regisztrálni. A próba folyamat végén vagyunk, úgyhogy mind a kettő előadás ingyenesen lesz látogatható, csak regisztrálni kell. Az első előadásra már 300 fős a színházterem, és 250 regisztráció már elfogyott, a másik

0: Már itt vagy felmerülhet a kérdés, hogy valami egyéni projekttel nem készülsz-e, úgy közeljövőben vagy a távoli jövőben?
1: A távoli jövőben egészen biztosan, hogy fogok készülni valamivel. Most a közeljövőben még egyelőre nem, mert nagyon a társulaton van a fókusz, és most picit másokat szerettem volna előtérbe helyezni, és most egyébként is nagyon kevés időm van így a hétköznapokban és hétvégente is, úgyhogy most a társulat van előtérben.
0: Köszönjük szépen Faragó Ádámnak, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Apai és Lajos Mize után Zágrábban zárjuk a mai adást, ahol hamarosan a trafikkör mutatkozik be. Hogy milyen keretek között, az már is kiderül.
0: Térségi napló a 93.4-en.
2: Végünk Ligetvári István, a Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület elnöke. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, Brigi.
2: Van jó néhány téma, amit át kell tárgyalnunk. Sok minden történt a trafikkal az elmúlt időszakban, és hát a jövőről még nem is beszéltünk, de természetesen ezt is beleszőjük a mai beszélgetés vonalába itt az otthon hangján. Kezdjük is egy nagyon-nagyon fontos hírrel, ugyanis a minap az Építészeti Múzeumban jártál. A történet vonalát innentől átadnám neked.
3: Igen, köszönöm szépen, és nagyon-nagyon nagy boldogság ért, hát nyilván tudtam róla, tudnék a Walter Rózsi villában, jelenleg az Építészeti Múzeum ott működik. Március 12-én nyílt egy kiállítás, a Breuer Goldfinger, most a kedves hallgatók biztosan örülnek, ezeket mondom, de hivatalból elmondom, Breuer Goldfinger és más magyarok brutalista építészetünk itthon és odát című kiállítása nyílt meg, illetve ezzel párhuzamosan megjelent Kovács Dániel művészettörténész brutalista építészet Magyarországon, ahol össze van gyűjtve az összes brutalista magyarország építészet, nevezzük neomodernnek, erről pár szót majd mondok, és hát kérem szépen dabasiak, két dabasi épület van itt, Ries Zoltán által tervezett trafik, és Dormány Béla háza a Vacsi útról. Hát komolyan mondom, ez meghatóan gyönyörű, és bevonult a történelembe két épület, a Kúrják városából,

0: két modernista épület, illetve két modernista épület úgy néz ki, hogy történelemmé vált, műemléké vált. Na, nem szakszerű műemléké nyilvánítom, mert nem műemlék még, csak védett, illetve a Béláék háza még folyamatban, hogy védelem alá helyezzük. De hát én azért is vagyok én kicsit zavarban, mert teljesen meghatott ez az egész dolog. Tudtam róla, mert már tavaly óta kutatták és gyűjtötték az anyagot, de így szembesülni vele, megmondom őszintén nekem, mint Dabasinak, ez nagyon-nagyon jól esett. És mielőtt még kérdezel, hagyd mondjam azt a brutalista dolgot, hogy ezt nehogy az idjék a kedves hallgatók, hogy ez a brutális szó szerinti alkalmazás, hogy akkor ez brutálisan jó, nem. Ez egy francia szóból képzett elnevezés, a béton brut. Ból. Nem tudok franciául, csak utána néztem, lett képezve brutalista. Ez tulajdonképpen a nyers betont jelenti franciául, és igazán ez a Le Corbusier által a háború után indított mozgalomnak a nyers beton, a nyers szerkezet megmutatása, ami abból fakadt persze az angol és az angol száz építészeknél, hogy mivel a háború után elég nehéz gazdasági helyzet volt, valahol a zászlóra tűzték ki a minél gazdaságosabb megnyilvánulását az építészetnek, és akkor jelentek meg a nyers betonfelületek, a téglafelületek, kőfelületek, amik ugye nem kaptak felületkezelést, nem kaptak díszítést. Magyarországon ugye 60-as években, illetve már elkezdett az 50-es években, mikor a szociált, ugye miután meghalt Sztálin, és akkor feloldották azt a tilalmat, hogy csak szocialista realizmus lehet, ami ugye a klasszikus római és görög építészetet másolta és mímelte, és egy nagy színház volt az egész, és az építészek felszabadultak Magyarországon, és akkor már átvették kifejezetten csak a stílus egyeket a modern építészetből, amit már akkor kint brutalista építészetnek neveztek, úgyhogy a neomodern és a brutalista az tulajdonképpen egy. És a Dabason ugye ennek két konkrét megnyilvánulása van, az egyik ugye a Dormány Béláék ház, a másik pedig a Dabasi Trafik, ahol láthatjuk a gyönyörű szép zsalózást és a nyers betont, és még én megemlítenék még egyet, ami a közkonyha bejárati előtető, az is egy brutalista alkotás, az is egy nyers beton, vékony penge betonlemez, és ott is látszik a fa erezete, illetve a szétnyitott zsaluknak a nyitásából való beton kifolyásának a gyönyörű textúrája. Na, hát hosszan, és nem röviden, a brutalista szót így akkor valahogy azt hiszem, hogy helyre tettük.
1: Annak idején, amikor védelmetekbe vettétek a Trafik épületét, gondoltad volna, hogy egyszer majd annak idején egy ilyen szép kötetben látod viszont ezt a kis épületet?
0: Őszinte legyek, hát először úgy emlékszem, hogy furcsán néztek rám, nem is foglalkozott vele a testület, de amikor komolyá vált, hogy ledőlt a kéménye, akkor tényleg minden elismerésem, hogy támogattak abban, hogy védjük le az épületet. Én akkor megmondom őszintén egyfajta dacból, és ezt jó értelembe vegyük, én azt mondtam, hogy igenis, én hiszek abban, nem azt mondtam, hogy bebizonyítom, de hiszek abban, hogy ez az épület nem a mértékénél, hanem az értékénél fogva egy nagyon jelentős épület, egy olyan építészeti ikon, ami gyakorlatilag a nagyvilágban, emlékeztem akkor a dubai túlzó építészeti megnyilvánulásokra, azzal hasonlítottam össze, és azt mondtam, hogy igen, ez egy olyan értéket képvisel, ami a legnagyobbak közé tartozik. Tehát ez megvolt. De hogy végül, így 20 év után, 21 év után bekerül a magyar neomodern építészet történetébe, én azt mondom, hát akkor azért még ezt nagy képviselő lett volna kijelenteni, hogy én ezt gondoltam.
1: Építészeti múzeumban jártál, és ha jól tudom, akkor egy kiállítás is nyílt, amiről érdemes beszélgetnünk itt az Otthon hangján.
0: Igen, Walter Rózsa villában nyílt ez a kiállítás, tulajdonképpen a 60-as, 50-es évek vége, 60-as évek, 70-es évek magyar neomodern, nevezzük most már brutalista építészetének kiállítása. Gyönyörű szép épületek, és tényleg a leg... Most azért nem sorolom fel őket, mert egyrészt nem tudom egy fejből, másrészt a hallgatóknak úgyis ez nem igazán releváns, de egy a lényeg, hogy teljes keresztmetszetet kaptunk ebből, illetve, hogy még az értékét emelje, hogy a múzeum megvásárolta Breuer Marcel magyar építész, aki emigráns építész volt, a bútorait, és azokkal együtt van ez kiállítva, tehát nem csak a magyar brutalista építészet, hanem a két olyan ide tartozó külföldi építész, mint ugye Golfringer Ernő, illetve Breuer Marcel, akik nagyon sok építészt hívtak ki magukhoz a 60-as években, ami nagy dolog volt, hogy ő általuk került át igazán maga ez az egész modernista stílus, és terjedt el azon a szinten, hogy ez a 60-as években, 70-es években elterjedt.
1: Dabas és Budapest után most Ágrában folytatjuk az utunkat, hiszen ezzel kapcsolatban is hoztál nekünk szép híreket, jó híreket, fontos híreket.
0: Igen, ez is nagy boldogság, ez is teljesen aktuális. Tavaly évben megkeresett minket a Liszt Ferenc Intézet, Zágrábi Magyar Kulturális Központja. Megkeresett minket, hogy hallottak a trafikőrről és a munkásságról, és szeretnének egy bemutatkozó kiállítást. Hát ennek nagyon megörültünk. És miután összeraktunk egy forgatókönyvet az összes dologról, amivel mi foglalkozunk, kiemelten nyilván a csúcsprojektünkkel, ugye a Szegedi Papuccsal, hát kiderült, hogy ez pénzbe kerül, és hát, hogy nekik csak szűkös anyagi keretük van, és hát ment a húzanovonal, próbáltunk pályázni, nem sikerült, aztán szándéktól nem állt el az intézet, ő maga részéről adott támogatást, de csak korlátozottat tudott, míg nem aztán áthúzódott ebbe az évbe, meghatároztuk az időpontot, ami május 28-a lesz, és május 28-ától június 18-ig leszünk 3 hétig Zágrában, kiállítás, és végül, és hagyd mondjam el itt, és köszönet a városvezetésnek, hogy Dabasváros is abban a pillanatban, hogy én hozzájuk fordultam segítségért, jelentős összeggel járultak hozzá, hogy egyébként 1 800 000 forint a teljes költségvetése, hogy összejön a pénz, és az, hogy a Dabasváros hozzáfordult, elindította azokat a folyamatokat, egyébként a Magyar Művészeti Akadémián is, hogy onnét is kaptunk támogatást erre, hivatkozván, hogy már minket támogatnak. A Liszt Ferenc Intézet is, és a Kulturális Központ is támogat minket. Úgyhogy gyakorlatilag az utolsó cseppig összejött a pénz, úgyhogy köszönet Dabasnak is, és hát nyilván visszük hírül ezt az egész ügyet.
1: Különleges kiállítás keretében mutatkozik be a Trafik, és különleges előadót is visztek magatokkal, aki szerintem a Trafik eseményeire járóknak nem lesz ismeretlen.
0: Igen, az egyik én leszek.
1: Igen, mondom én.
0: Három programunk lesz. Egyik eltartalom egy bemutatót, egy előadást a Trafik történetéről, az egész Trafik ügyről, egészen Újvárlaci bácsik visszamenve. A másik pedig ugye most már a harmadik Szegedi Papucs Vol 1, Vol 2, már Vol 3, tehát a harmadik kollekciója készül el, amire ugye pályázatot nyertünk. És hagyd mondjam azt is, hogy Atalai Zita, mivel a címváltozás miatt meg kellett újítani az Egyesület tagságát, ő most már a Doró mellett a másik művészeti vezetőnk, aki a Magyar Művészeti Akadémia tagja is lett egy. Most. És hát ő pedig nyilván ezt a kollekciót fogja bemutatni, valamint Kézdi Luca, aki a promós filmünknek a zeneszerzője, ő pedig koncertet fog tartani, nyilván olyan átiratokból, ami összefüggésben a Szegedi Papuccsal, úgyhogy 3 nagyon komoly program is lesz, amellett, hogy kiállítunk.
1: A Zágráb után visszatérünk Dabasra, ahol új tárlat várja az érdeklődőket.
0: Így van, tudni ki is írtuk a téli álmát, aluszta a Trafik, jó el volt, síjelt, itt ott volt, tehát elég aktív volt. Tóth Gyula Totemsz, ő gyakorlatilag egy tagunk, ő egy nagyon különleges festőművész, meg még térplasztikákat is készít, tehát még a szobrásznak is nevezhetjük, betonból képzül készít kis és nagyobb plasztikákat. Neki csinálunk egy kiállítást az új anyagából. Ő gyakorlatilag nagyon sokáig Párizsban élt, és igazán ezt az egész művészeti gyökereket ott alakította ki, és azt a fajta művészetet, amit ő Égi Szövő Szék címet adott neki, egy egészen különleges szürreális képeket láthatunk ott. Én javaslom majd a hallgatóknak, érdemes elmenni, és úgy kell nézni ezeket a képeket, mint biztos tudják, van olyan szemüveg, ami csak a pici kis lyukak vannak rajta, ez állítólag erősíti a látást, és amikor az ember fölveszi, egy idő után átfókuszál a szem, és a lyukak mögötti teret egyben látja. Ezek a képek nekem ugyanezt a hatást hozzák, apró, icipici kis beavatkozások, és akkor egyszer csak kijön valamiféle olyan archaikus forma és színvilág, ami gyakorlatilag csak hirtelen ránézek, nem is látszik. Tehát egy egészen különleges, és minden alkotásán, képein ez végigvonul, illetve izgalmas kis plasztikák is el lesznek helyezve.
1: Na hát akkor elindul a Trafik tavaszi idénye. Tudhatunk egyéb kiállítókról is, vagy legyen meglepetés, és aktuálisan majd beszámolsz nekünk a kiállítások megnyitásáról.
0: Tudhatunk, Szabó Pistit megemlíteném, Szabó Istvánt mindenki ismeri, ugye a megyei közgyűlés elnöke. Az ő unokájának szeretnénk egy kiállítást. Most ott tartunk, hogy azt beszéltünk meg Pistivel, hogy elmegyünk, megnézzük, összegezzük a dolgokat, hogy megnézzük egyáltalán műveket, hogy milyen formában, hogy tudjuk ezt megjeleníteni. Ő lenne a következő kiállító, illetve még ugye Csurgai Ferenc, akinek tavaly elmaradt, mert csak olyan alkotásai voltak, ami nem fért be a Trafikba. A művész úr most már azért fölzárkózott, meg vissza is hozta műveit. Nagyon szeretném ő őt is még a nyár előtt, az ő műveit is kiállítani.
1: Ezekről is beszámolunk majd aktuálisan itt az Otthon hangján. Jó utat kívánunk a zágrábi utazáshoz, és tényleg várjuk majd a beszámolót itt az Otthon hangján. Az elért sikerekhez pedig nagyon-nagyon gratulálunk.
0: Köszönjük szépen.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Ligetvár István volt, köszönjük. Taxi's taking you away. I know it's just a couple days. A second without you is pain.

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Ennyi fért már a térségi naplóba, én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást, a mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.

0: készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám!
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az Útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az M0-es autót keleti szektorában Gyálnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon felborult egy személyautó. A 31-es kilométernél csak a belső sávjárató 5 kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező oldal forgalma is 3 kilométeren keresztül lassul a nézelődők miatt.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rend előtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik. 13 órakor napi rend előtti felszólalások hangzik. El. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az azbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: Napünkösdi hosszú hétvége első napján, 11 óra után, 3 perccel Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en, amikor is a Dezsők ünneplik a névnapjukat. Nekik sok boldogságot, hasonlóképpen a születésnaposoknak. Ebben az órában érkezik majd Ági, hozza a legfrissebb híreket a vételkörzetből, valamint én is hozom a hétvége időjárását.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
4: A menüajánlóval megyünk tovább, és az Ákonyha mai ajánlatát mondom nektek, ahol a leves kínálata pünkösd előtti utolsó napon tyúkhúsleves májgombóccal. A főételek között találtok cigánypecsenyét fűszeres steakburgonyával, savanyúsággal, vagy pedig pulled pork hamburgert smoked cheddarral. A konyha ajánlata mai napon kijevi csirkemell rizssel, friss salátával, a desszert pedig pisztáciás mascarpone és profiterol.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Gardrób, az audio ruhatár.
3: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
3: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
4: Így van, már is mondom, hogy mire lehet számítani a hét hátlevő részében. Nyárias időt hoz a hosszú hétvég, az azért kijelentető. Szombaton továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz szélénk az észak-észak-keleti szél. Délután 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, aztán vasárnap is hasonló időjárás a készületünk. Esni sehol sem fog, a napsütésre lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, többfelé lesz szélénk. Délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél, akkor a reggel 7-16, napközben pedig 25 és 30 fok várható, és hétfőn tovább melegszik a levegő, már 32 fok is lesz egyébként kedden, de szerdán egy hideg front hoz majd felfrissülést. Pollen infóról azt tudom elmondani, hogy a pázsit fűfélék és a fenyőfélék pollen koncentrációja magas jelen pillanatban a levegőben, és közepes szinten van jelen az eperfafélék pollenje. Továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, fronthatást nem várható, a fokozódó melegedés fogja meghatározni a humán meteorológiai helyzetet. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek, a melegedésre érzékenyek körében pedig migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság is jelentkezhet.
3: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
3: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
6: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
7: Hallom már a vindiát tovább, tovább.
8: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
9: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
8: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Bosszúságot okoznak a megsüllyedt aknafedelek Hernádon a főút egy szakaszán. Kihirdették az önkormányzati tűzoltóságok nyertes pályázatait. Beüt a nyár.
12: Hírmondó.
13: Rólunk szól.
12: Régiónk hírei.
13: Első kézből.
12: Első kézből.
11: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Bosszúságot okoznak a megsüllyedt aknafedelek Hernádon a főút egy szakaszán. A főút Hernád egyik leghosszabb utcája, amelynek egy része állami kezelésben van. A kérdéses aknafedelek az állami kezelésű szakaszon vannak, így erre az önkormányzatok Hernádon a főút egy szakaszán. A főút Hernád egyik leghosszabb utcája, amelynek egy része állami kezelésben van. A kérdéses aknafedelek

0: főtértől a buszfordulóig állami tulajdonban van, és a Magyar Közút kezelésében van ezáltal, és a buszfordulótól az Örkény felé eső falutábláig önkormányzati tulajdonú az út. A kérdéses szakasz, amire vonatkozott a kérdés, ez a középső útszakasz, tehát még a buszforduló előtre esik, állami terület, és valóban azon a részen meg vannak süllyedve az aknafedelek. Ez természetesen tudja a fenntartója is az útnak, hiszen rendszeresen ellenőrzik a minőségét. Én annyit tudok ígérni, hogy újra felhívom a figyelmét a Magyar Közútnak arra, hogy valamit kellene ott csinálni ezekkel az aknafedelekkel. Hát valószínűleg mindegyiket meg kellene emelgetni, de hogy ezt nyilvánvalóan az út kezelője, illetve hát a szolgáltató tudja közösen megoldani.
1: A lajosmizsei és a ráckevei önkormányzati tűzoltóság is nyert azon a pályázaton, amelyen mind a 60 magyarországi önkormányzati tűzoltóság elindult. Az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatra mind a 60 tűzoltóság igényt nyújtott be, összesen csaknem 267,3 millió forint értékben. A támogatás segítségével különféle tűzoltó technikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá, gépjárműveket és tűzoltó technikai eszközöket újíthatnak fel vagy javíttathatnak meg, továbbá szertárépítéshez, felújításhoz kapcsolódó költségeket nyerhetnek el. A pályázók a megítélt támogatások terhére 174,2 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó védőtechnikai és egyéb eszközöket, 28 önkormányzati tűzoltóság a gépjárművének, illetve technikai eszközeinek felújítására, illetve javítására fordíthat összesen 47,8 millió forintot. 15 tűzoltóság szertárépítésre vagy felújításra nyert el 34,8 millió forintot, egy pályázó természetbeni támogatásként 1,8 millió forint értékben EDR rádiót kap. Mind a ráckevei, mind a lajosmizsei tűzoltóság 4,3 millió forinttal lett gazdagabb.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Gyálváros önkormányzata továbbra is kiemelt feladatának tekinti a helyi civil közösségek, sportolók, illetve sportszervezetek támogatását. Ennek érdekében az idei költségvetésben 15 millió forintot különített el a sportolók és sportszervezetek számára. A civil szervezetek támogatására idén 7 millió forint állt rendelkezésre. A támogatásokat május 21-én a gyáli polgármesteri hivatal tanács termében ünnepélyes keretek között vehették át a nyertes sportolók, valamint civil és sportszervezetek képviselői. Az okleveleket és támogatói döntéseket Kis Anita, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, Vinnai Tibor, az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke, valamint Nagy József Elek, alpolgármester adták át. A gyáli tűzmadarak mazsolett csoport idén 800 ezer forintos támogatásban részesült. Ez az összeg nagy segítséget jelent a szakosztály fejlesztésében, az utánpótlás nevelésében, rendezvények szervezésében, valamint hozzájárul a versenyek nevezési díjaihoz, a továbbképzésekhez, illetve a kosztümök készítéséhez, illetve az utazási költségekhez is. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast!
1: Napos, száraz idő várható a nap folyamán, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti északi szelet többfelé élénk, erős lökések kísérik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

Rádiódobos az otthon hangja, Tina Turner klasszikusa, What's Love Got To Do With It szólt Kygo átdolgozásában. Délelőttből még hátra van nagyjából negyed óra, és olyan előadók érkeznek, mint Olivia Dean, a klasszikusok közül itt lesz hamarosan a Michael Jackson és a Remember the Time című dala, és megyünk haza egy hazai formát, tovább egy hazai formációval, az átutazó következik a Walmart-tól és 100 Sins-től.

0: El is érkeztünk az óra végéhez, úgyhogy kinézünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Tészak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét-Tészak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Ezek a legfrissebbek.
1: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a gyesebb működése és a fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád között. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,500 ember befogadására lesz képes majd egyszerre, amint egy 22.000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Kellemes délutánt kívánok, hiszen délmúlt már 4 perccel folytatódik tovább a Piknik szombaton. Méghozzá Dua Lipa felvételével indulunk, aztán hozok egy receptet, illetve megnézzük, hogy mit üzennek a csillagok.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Ezzel tuti, hogy megfőzünk.
1: Ötletek, tippek, nem csak kunyhatündéreknek.
0: Főzőfülke, hogy a tűzhely mellett is magabiztos légy.
1: Rádió Dabas, 93.4.
2: A folytatásban már is itt vagyunk a mai recepttel, és egy hagyományos tésztasalátát fogunk most elkészíteni. Ehhez szükségünk van 40-nek a tésztára, 15-nek a csirkemálsonkára, egy fej lilahagymára, egy darab kaliforniai paprikára, egy darab kígyóborkára, 2 szál újhagymára, 15-nek a majonézre, 10-nek a tejfölre, egy teáskanál mustára, egy evőkanál citromlére, sóra, borsa és petrezselyem zöldre. A recept pedig a következő: a hagyományos tésztasaláta elkészítéséhez a tésztát enyhén sós lobogó vízben kifőzzük, majd leszűrjük és hideg vízzel átöblítjük, hagyjuk teljesen kihűlni. A kihűlt tésztát egy nagy tálba tesszük, majd hozzáadjuk az apróra kockázott csirkemálsonkát, a lilahagymát, a paprikát, az uborkát és az újhagymát. Külön tálba összekeverjük a majonézt, a tejfölt, a mustárt és a citromlevet, sóval és frissen őrölt borssal ízesítjük, ezután pedig az öntetet a tésztára öntjük, majd alaposan összeforgatjuk az egészet, hogy mindenhol bevonja a krémes szósz. Tálalás előtt pedig friss petrezselyemmel megszórjuk, majd pedig legalább fél órára hűtőbe tesszük, hogy az ízek jól összeérjenek, és már is fogyaszthatjuk jó ízűen.
0: Ha a család mind a 10 ujját megnyalta, ne feledd, ne feledd! Jövő héten is kinyit a Rádió Dabas főzőfőkéje!

0: lüktető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4. Rádiódabas.
2: Ez a nap túl szép, és sok a tervem még, hogy a sok rossz hír, mint szélvész dúljon szét. Az a sok légvár, ne

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Hiszen már is hozom a csillagok üzenetét neked a folytatásban, elsőként a kosok figyeljenek. Az ikrek hava neked kifejezetten kedvez, mert végre újra felgyorsul különötted az élet. Ma sok telefon üzenet vagy spontán program találhat meg, és ezek között lesz egy olyan is, ami később fontos lehet. A hold az oroszlánban ráadásul erősíti a kisugárzásodat, így most könnyebben veszed fel az embereket a lábukról. Flört, sikerélmény vagy egy jó hír is feldobhatja a napodat. A nap kilép a bika jegyéből, és ez olyan érzés lehet, mintha végre egy kicsit fellélegeznél. Az elmúlt hetek intenzitása után most sokkal gyakorlatilasabban látod a pénzügyeket és a jövődet is. Egy beszélgetés ma ráébresztett arra, hogy valamiben sokkal többre vagy képes, mint hitted. A hold segít abban, hogy stabil döntéseket hoz, még akkor is, ha a körülötted mindenki kapkod. Eljött az ikrek ideje, a nap belép a jegyedbe, és új energiát ad, és szinte azonnal érezheted, hogy visszatér az életkedved. Most sokkal nyitottabb vagy, könnyebben teremtesz kapcsolatokat, és olyan lehetőségek találhatnak meg, amelyekből később komoly előnyöd származhat. A mai nap különösen jó állásinterjúra, tárgyalásra vagy éppen ismerkedésre. A ráknak segít egy kicsit kiszakadni a túl sok agyalásból a nap, az ikrek hava nálad inkább a lelki tisztulásról és a belső felismerésekről szól. Ma lehet egy olyan beszélgetésed, amely után teljesen másképp látsz egy helyzetet. A hold az oroszlánban közben pénzügyekben is hozhat egy kedvező fordulatot, vagy jó ötletet. A hold már az oroszlán jegyében jár, és ezt nagyon erősen érezheti is, sokkal magabiztosabb, energikusabb és lelkesebb vagy, mint az elmúlt napokban. Az ikrek hava felpörgeti a társasági életedet, és most tényleg egymás után jöhetnek a meghívások, találkozások és új kapcsolatok, valaki ma különösen érdeklődhet irántad. Most sokkal könnyebben átlátod, hogy merre érdemes haladod a munkába vagy egy fontos ügyben, ha szűz vagy. Az ikrek hava nálad a karrier és a célok területét aktivizálja, azért a következő hetekben több lehetőség is megtalálhat. A mai nap különösen jó arra, hogy kimondj valamit, amit eddig halogattál, meglehetősen pozitív reakciót kaphatsz ezután. A levegő és a tűzelem találkozása nagyon harmonikusan hat a mérlegre, visszatér a lelkesedésed és újra úgy érzed, hogy van miért előre nézni. Az ikrek hava utazást, tanulást vagy új terveket hozhat, ma egy spontán ötletből akár komoly lehetőség is kinőheti magát, érdemes nyitottnak maradni minden új impulzusra. A mai energiák arra ösztönöznek, kedves Skorpió, hogy végre nem mindent egyedül akarj megoldani. Az ikrek hava nálad a mélyebb lelki és anyagi témákat mozgatja meg, ezért most fontos felismerések jöhetnek pénzzel vagy más emberekkel kapcsolatban. Megnyugtató válaszokat találhatsz, ahol az oroszlánban viszont arra figyelmezhet, hogy ne akarj mindent kontrollálni. Elkezdődik az év egyik legfontosabb időszakra a nyilat számára, mert az ikrek hava a párkapcsolatok és emberi kapcsolatok területét világítja meg. Most sokkal több ember vesz körül, és lesz köztük olyan is, aki fontos szerepet kaphat az életedben. A hold az oroszlánban ráadásul utazást vagy spontán programot is jelezhet. A baknak a mai nap segít abban, hogy végre rendszert vigyen a káoszba. Az ikrek hava nálad a mindennapok, a munka és az egészség témáját erősíti fel. Most sokkal könnyebben alakítasz ki új rutint, vagy találsz hatékonyabb megoldásokat. Egy apró változtatás meglepően sok energiát adhat vissza. Ezen kívül beléphet az életedbe valaki, aki egészen lenyűgöz. A vízöntőnek kifejezetten kedvez az ikrek hava, mert inspiráló embereket és izgalmas helyzeteket hoz, most újra előtérbe kerülhet a szerelem, az alkotás vagy egy kreatív ötleted. A hold az oroszlánban ugyanakkor felerősíti az emberi kapcsolataidat is, így ma könnyen kialakulhat egy fontos beszélgetés vagy pedig egy különleges találkozó. Az ikrek hava most az otthon, a család és a lelki biztonság témáját erősíti a halaknál. Egyre fontosabb lesz, hogy kikkel veszed körül magad, és milyen energiák vannak körülötted. A mai nap jó alkalom arra, hogy rendezz egy régi félreértést, vagy újra közelebb kerülj valakihez. A hold segít abban is, hogy végre egy régóta halogatott ügyet elintézz.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
4: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: El is érkeztünk az óra végéhez, úgyhogy kinézünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom. 60 km/órás sebességkorlátozás mellett Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva, a 6-os főúton keresztül van lehetőség, ezek a legfrissebbek.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és kapacitások bővítése mellett. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak a zarándokok a székelyföldi Csíksomjúra. A szombaton a Kis- és Nagy-Somjóhegy közötti Nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve, a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító Csíksomjói búcsúra idén is két zarándok vonat. A Boldogasszony zarándok vonat és a Székely gyors Csíksomjó Express indult Magyarországról. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is folytatódik tovább a piknik itt a 93.4-en, és jelentkezik majd Tudás Morzsák című rovatunk is, amiben megismerkedhetsz majd az egyiptomi alvásmódszerrel.
4: Az ország szívében,
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.
5: Oh, I leave quite an impression.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Az utóbbi hetekben ellepték a TikTokot és az Instagramot az úgynevezett egyiptomi alvásmódszerről szóló videók. A módszer lényege elsőre szinte túl egyszerűnek tűnik. Egy enyhén benedvesített lepedővel vagy törölközővel kell aludni, hogy a test könnyebben lehűljön a forró nyári éjszakákon. Sokan esküsznek rá, mert szerintük így légkondi nélkül is elviselhetőbbé válik az alvás, mások viszont egyáltalán nem értik, hogyan lehet nedves textil alatt kényelmesen pihenni. A módszer állítólag még az ókori Egyiptomból származik, amikor az emberek ventilátor és légkondicionáló nélkül próbálták túlélni a forró sivatagi éjszakákat. Az egész az úgynevezett párolgásos hűtésen alapul, ugyanazon az elven, ahogyan az izzadás is lehűti a testet. A nedves lepedőből párolgó víz hőt von el a testtől, így fokozatosan csökken a testhőmérséklet. Van, aki ehhez egy vékony pamutpólót nedvesít be, mások minimális ruhában alszanak, hogy még jobban működjön a hűtőhatás. A szakértők szerint azonban fontos, hogy a textil ne legyen tocsogósan vízes. A cél nem az, hogy átázzon az ágy, hanem hogy enyhén hűs érzetet adjon. A testünk természetes módon lehűl az esti órákban, ez ugyanis része a cirkadián ritmusnak. Ez jelzi a szervezetnek, hogy ideje pihenni és elaludni. Ha azonban túl meleg van a hálószobában, ez a folyamat könnyen felborulhat. Valószínűleg mindenki tapasztalta már azt az érzést, amikor egész éjjel csak forgolódik a hőség miatt, és reggel úgy ébred, mintha egyáltalán nem aludt volna. A kutatások szerint a magasabb éjszakai hőmérséklet valóban rontja az alvás minőségét, nehezebbé teszi az elalvást és csökkenti a mélyalvás időtartamát is. A szakértők szerint minél jobban le tud hűlni a test éjszaka, annál pihentetőbb lehet az alvás. Az alvás szakértők szerint a hálószoba ideális hőmérséklete körülbelül 18 Celsius fok lenne, nyáron azonban ezt sok lakásban szinte lehetetlen elérni, főleg légkondicionáló nélkül. Pont ezért lett ennyire népszerű az egyiptomi alvástükk, sokan olcsó, egyszerű megoldásként tekintenek rá a hőség ellen. És a szakértők szerint valóban működik, de nem mindenkinél ugyanúgy. A módszer leginkább száraz, forró klímában lehet hatékony, mert ott gyorsabban párolog a víz. Párás levegőben viszont könnyen előfordulhat, hogy az ember inkább nyírkosnak és kellemetlenül ragacsosnak érzi magát, nem pedig hűvösnek. Az sem mindegy, mennyire érzékeny valaki alvás közben. Van, aki bármilyen körülmények között képes elaludni, másoknak viszont már egy gyűrött lepedő is elég ahhoz, hogy egész éjjel ébren feküdjön. A bőrérzékenység sem elhanyagolható szempont, ekcéma vagy érzékeny bőr esetén a nedves anyag irritációt okozhat.

0: El is érkeztünk az óra végéhez, úgyhogy kinézünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő kecskeméti észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Ezek a legfrissebbek.
1: Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. Ausztriából már nem érkezhet több aszbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés majd jövő pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifa emelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvet, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi-észak-keleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A délután már is folytatódik tovább, itt a 93.4-en, és ebben az órában a híreket követően már is megyünk tovább zenével, aztán pedig sok-sok hasznos infót hallhatsz, hiszen közérdekűekkel érkezem, illetve Ági is jön a friss hírekkel az óra felénél.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Közérdekű információkat hallod itt a 93.4-en. Néptáncos ünnep lesz május 25-én Ráckevén az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán. Apró Kis és Bokrét a néptánc együttesek, a Kéve és a Rőzse néptánc együttesek is az Így Tedd Rá csoportok fellépését nézheted meg. Mindenkit szeretettel várnak a hagyományozó műsorokon 18 órától. És a kamerával a Föld körül előadásodat következő alkalma május 29-én 18 órakor lesz, amelynek témája Vietnám, múltja és jelene, előadó Várajai Márton, nyugalmazott vietnámi követ, helyszín pedig a Móra Ferenc Művelődési Ház Albert és a Pesti út 85.
0: A Rádió Dabas. Közérdek.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kel, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Alul tervezett az ülői lehajtó az M4-es útról. Csalókémény seprő ólálkodik Nyáregyházán, akár 30 fok is lehet.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Bugyin a központi játszótérre kihelyeztek egy ládát teli játékokkal, hogy a játszótérre érkezők használni tudják azokat. A játékok mellé került egy kis egészségügyi készlet is az esetleges apró balesetek esetére gyors segítségként. A játékok nem hazavihetők, használat után vissza kell őket tenni a ládába. Vasadon megérkeztek az új játszótéri eszközök. Amíg a játszóteret újra meg nem nyitják, nem szabad használni sem az új, sem a régi játékokat. Az önkormányzat munkatársai azon vannak, hogy mi hamarabb újra birtokba vehessék a gyerekek a megújult, megszépült játszóteret. Ináccson pedig felszerelték a napvitorlákat a Széchenyi utcai játszótéren. Alul tervezett az üllői lehajtó az M4-es útról, mert a logisztikai park kamionforgalmát nem bírja el. Rendszeresen feltorlódik a forgalom. Kész tervek vannak az M4-es út több sávval való kiszélesítésére, valamint egy ipari parki lehajtó kialakítására Üllőnél. A várost körbenőtték a logisztikai parkok, amelyek önmagukban nagy teherforgalmat generálnak, továbbá a nemzetközi repülőtérhez kapcsolódó közúti forgalom is tovább terheli a környéket. Tóth Péter polgármester abban bízik, az elkészült terveket az új kormány is támogatja.
9: Van egy olyan irány, egy olyan kész tervek, amiket még az előző kormány is támogatott, és nagyon bízom abban, hogy az új kormány is ezt
6: tovább terheli a környéket. Tóth Péter polgármester abban bízik, az elkészült terveket az új kormány is támogatja.
9: Van egy olyan irány, egy olyan kész tervek,

0: naponta mondjuk, hogy az a évi 150 ezer kamion, ami tulajdonképpen csak ülő tekintetében a logisztikai parkokba kibejár, az egy komoly mértékben tudja megnehezíteni a ülői polgároknak a munkába, illetve a hazajutását, ezért felszokott torlódni a forgalom. Tehát nagyon bízunk abban, hogy a kész tervekkel, az Európai Uniós pénzeknek a visszahozatalával Magyarországra, ami jár az országnak, olyan fejlesztések tudnak megvalósulni, ami valóban a régiónak, illetve ülőnek is egy előremutatás jelent. Ez például mindenképpen benne van, de benne vannak a kerékpárutak. Tehát itt lenne azért az ideje, mi ülő és vecsés között idén ősszel átadunk egy kerékpározás alkalmas utat, ami teljes mértékben csak a kerékpárosoknak lesz használható, és más közúti forgalom nem kerül rá, de nagyon szeretnénk ebből az irányba nyitni Monor fele. Én nagyon bízom abba, van szerencsém ismerni a monori körzetben lévő Tiszás jelöltet, ugye a Polgár Györgyöt, és én azt látom, hogy ő ennek abszolút a támogatója tud lenni.
1: Magát kéményseprőnek kiadó fiatalember járja Nyáregyháza utcáit, és erőszakosan próbál pénzhez jutni olyan munkáért, amit nem végezhet. Az olyan ingatlanok tekintetében, ahol nincs vállalkozás bejelentve, a kéményseprő szolgáltatást a katasztrófavédelem munkatársai intézik, amelyet a 1818-as telefonszámon lehet megrendelni és időpontot egyeztetni. A szolgáltatás ingyenes. Az olyan ingatlanok esetében pedig, ahol vállalkozás van bejelentve, a szolgáltatás díjköteles, az árak azonban szabad piaci alapon kerülnek megállapításra, így javasolt több helyen is érdeklődni.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 100 halombatta lesz a szezon utolsó idegenbeli ellenfele a dabasi férfi kézilabda csapatnak, a férfi NB1B-ben. Két mérkőzés vár még a csapatra az idényben. Elsőnek most szombaton a 100 halombatta csapatával mérkőznek meg az Érd Arénában. A januári dabasi mérkőzésen 5 góllal győzték le őket hazai pályán. A battaiak tavaszi szezonja nem úgy alakult, mint az ősz, így a dobogó körüli helyezés helyett a középmezőnybe harcoltak. Jelenleg a 9. helyen állnak a tabellán, és ez a pozíció lesz nagy valószínűséggel, ahol végeznek majd a szezon végén. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Vasárnap folytatódik a napos, száraz idő. Az északi-északkeleti szelet több felé élénk, egy-egy helyen erős lökések kíséri. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, délután pedig 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
6: Amit én élek, az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben vén lélek, van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Hey guys, I'm Amber Mark.
2: Yeah, this is J Balvin.
3: Jump, 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
7: Mielőtt ezt az órát lezárnánk, még kinézünk az utakra, és az Útinform arról tájékoztat bennünket aktuálisan, hogy az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Szintén az 5-ös főúton Kecskemét, Kossuth, lakótelep városrészen kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, illetve a 86-os, amit a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. És végezetül a 405-ös főúton Újhattyánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelzőlámpa irányítja.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
8: Júniusban újraindul a Magyar-Osztrák Vasúti Munkacsoport, új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők a Sándor Palotát. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok.
9: Nachrichten,
2: Novel,
9: Noticias,
2: Novinky,
9: News,
2: magyarul és érthetően
9: hírek!
8: Júniusban újraindul a Magyar-Osztrák Vasúti Munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a GYESEV működése és a fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22 ezer négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született, kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán pénteken este. A miniszter jelezte, elfogadta Bájárné Matusovics Andrea lemondását az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők a Sándor palotát. Súlyog Tamás köztársasági elnök Facebook oldalán azt írta, a 2025 márciusában indult program sorozatban már 7. alkalommal nyílnak meg vezetett séta keretében a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. A látogatók nem csak a palota különleges helyiségeit járhatják be, hanem érdekes történeteket is hallhatnak az épület múltjáról. A programra a szokásos módon a Sándor palota honlapján lehet jelentkezni. A lehetőség azoknak szól, akik közelebbről is megismernék a köztársasági elnöki hivatalnak otthont adó történelmi épületet. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Piknik.
12: A szombat az esetem, csak vele szemezem.
11: Piknik.
13: Jön a buli-buli szombat este.
14: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
15: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
16: Rádió Dabas, az otthon hangja.
17: A hétvége.
18: Sava borsa.
19: Hey everyone, this is Fela Grande and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Medúza felvétele után, ahogy az óra elején ígértem, megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a hosszú hétvégén. Az egyébként kijelenthető, hogy igazi nyári időben lesz részünk. Pünkösd vasárnap folytatódik a napos csapadékmentes idő, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, helyenként erős, hajnalban 7-15 fokot méretünk. Napközben igazi nyári időben lesz részünk, 25 és 30 fok lesz a csúcs. Pünköst hétfőn is sokat süt majd a nap, időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen rövid ideig tartó futózápor nem kizárt. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, helyenként erős lökések, hajnalra 10-18, napközben pedig még ennél is melegebb, 27 és 32 fok közötti csúcsértéket mérhetünk. Fontos viszont kiemelni, hogy a hosszú hétvégi napjain az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, újkor nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Kedden is egyébként a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, és tovább melegszik az idő, délután már 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők, majd szerdán egy hidegfront érkezhet erős, helyenként viharos északnyugati széllel, elszórt záporokkal, valamint mérséklődik a nappali felmelegedés is, de erről majd részletesen a későbbiekben hallhattok. Megyünk is tovább egy másik zenekarral.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
6: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
7: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
8: Skoda.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: www.radiodalos.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.
2: Vigyázok ennek a babának, csak tánc kell.
0: www.radiodabas.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.

0: Piknik. Minden egy kosárban.
1: Hétvégi rádiós programkavalkád.
0: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
1: Piknik.
0: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: El is érkeztünk az óra végéhez, úgyhogy kinézzünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Ezek a legfrissebbek.
1: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. 6 külföldi állampolgárt a rendőrség őrizetbe vett, majd a bíróság letartóztatott. Azt írták, először egy jelentős tétel adásvétele közben értéktetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is. Kereső kutyákat telepít Bulgáriába a brit határrendészet az embercsempészek által használt motorcsónakok és a csónakok összeszereléséhez szükséges részegységek felkutatására. A londoni külügyminisztérium pénteki tájékoztatása szerint a 3 különlegesen kiképzett kutya, egy labrador és 2 spániel a szervezet embercsempész csoportok ellen Szófiával folytatott együttműködés bővítésének jegyében érkezik a kiképzőkkel és a munkához szükséges felszerelésekkel együtt Bulgáriába, várható szeptemberben. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárással készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
5: 20
3: sor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
0: Sziasztok, ez itt a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Indul a visszaszámlálás, és már is mutatom az első helyezetteket. 20. a héten Lou és a Get Lucky, 19. helyen Ed Sheeran és az Azizam, 18. pedig Tarány Tomitól a Nem Hagyom című dal, és gyorsan egy sztori Ed Sheeranről, mert róla mindig tudok mesélni. Most például azt, hogy Londonban kapták lencse végre, hogy teljesen lazán beült egy kis utcai pubba, ahol állítólag végül spontán mini koncert lett az estéből. A vendégek először el sem hitték, hogy tényleg ő-e az. Ed egyébként híres arról, hogy hiába világsztár, sokszor teljesen hétköznapi életet él, és pont ezért imádják ennyire a rajongók. Az interneten már persze terjednek is a videók az improvizált fellépésről.
2: Ezen a héten
3: ez a dal a 20.

0: Folytatjuk már is a listát. 17. a héten Lady Gaga és a The Dead Dance, 16. Ruzsa Magdi és Lotfi Begi a nyári záporral. Őket előzi meg a Hurts és a Purple Disco Machine közöse a Wonderful Life. Lady Gaga körül most megint felrobbant az internet. A pletykák szerint az új koncertsójához olyan látványelemeket próbál ki, amiket eddig még senki nem mert bevállalni popkoncerten. Állítólag a próbákon már most teljes káosz van, mert Gaga minden apró részletet személyesen akar irányítani, de hát ő már csak ilyen maximalista. A rajongók persze imádják ezt a titokzatosságot, és minden nap újabb fotók szivárognak ki az előkészületekről.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17. 17.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
7: 20-szor annyit adunk neked.
6: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
7: Top 20!
6: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
7: Ennek a dalnak
6: minden esélye megvan arra,
7: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
8: Top 20-ba.

0: fotót, aki ott várta, és ami még érdekesebb, több ember nevét is megjegyezte korábbi találkozásokról. Nem sok előadó csinál ilyet manapság, talán pont ezért lett ennyire szerető figura a zenei világban ilyen rövid idő alatt.
1: Ezen a héten.
2: Ez a dal a 14.

0: És már is következik az első óra utolsó helyezettje, 11. a héten Harry Styles-tól az American Girls. Harry Styles neve most megint tele van a bulvár oldalakkal. Egy New York étteremben látták egy titokzatos lányjal vacsorázni, és természetesen az internet már is nyomozni kezdett, hogy ki lehet ő, új kapcsolat, régi szerelem. Harry persze továbbra sem kommentál semmit, ami csak még jobban felpörgeti a találgatásokat. Közben a rajongók már azt is figyelik, hogy az új dalaiban vannak-e utalások az állítólagos románcra. Ez volt az első óra, de hamarosan jövünk vissza a Top 10-zel itt a Rádió Tavason.
1: A Top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rendelőtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napi rendelőtti felszólalások hangzik. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: A szünet után újra itt vagyunk a Top 10-zel már, a Top 20-ban. Én Kis György Krisztián vagyok. 10. helyről szól majd Tóth Abigail és Accent közös a Sugar Daddy. 9. a héten Ray-től a Where Is My Husband, még őket előzi meg ismételten, majd Taylor Swift és a Fate of Ophelia című dala. Akinél ugye nincs megállás, a rajongók most teljesen rá vannak pörögve arra az elméletre, hogy új dal több konkrét utalást is tartalmaz egy korábbi kapcsolatára. TikTokon már milliós nézettségű videók elemzik a dalszövegeket soronként. Taylor persze imád játszani a rejtett üzenetekkel, szóval simán lehet, hogy direkt hagy morzsákat a rajongóknak. Egy biztos, nála minden dal megjelenése kisebb internetes esemény.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: Folytatódik tovább a visszaszámlálás, 7. helyen Díaz Menta és a Méreg, 6. Tama Impala és a Dracula, majd ismételten itt van Taylor Swift, most az Opelite-tal. Taylor Swift ezen a héten kétszer is itt van, tehát a top 10-ben ismét, most pedig arról beszél mindenki, hogy állítólag olyan szigorú szabályok voltak a legújabb klipforgatásán, hogy még a stábtagok telefonkameráit is leragasztották. Taylor nagyon ügyel arra, hogy semmi ne szivárogjon ki idő előtt, persze, ennek ellenére mindig akad egy-két fotó vagy videó, ami felkerül az internetre, és már indul is az őrület a rajongók között.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Menta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason. Hiába

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: Ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
2: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
4: Top 20-ba.

0: Már a dobogósok következnek, hiszen negyedik a héten Nagy Bogi és Dash a Jó leszek újra című dallal, harmadik Bruno Mars és az I Just Might, második helyre került Bebe Rexha és Fate lesz közösen a New Religion. Bruno Mars körül most egy titkos kollaboráció miatt megy a találgatás. Állítólag egy világhírű rapperrel dolgozik együtt egy új projekten, de egyelőre mindenki hallgat. Az internet persze már tele van tippekkel, hogy ki lehet a közös dal másik szereplője. Bruno egyébként híres arról, hogy imádja meglepni a rajongókat, és sokszor az utolsó pillanatig titokban tartja az új zenéit.
1: Majdnem dobogós. Ez a dal a negyedik.

0: És el is érkeztünk a hét első helyezettjéhez, ami nem más, mint Alex Warrantor, a Fever Dreams. Alex Warren elképesztő utat járt be az elmúlt években. Az internetes videóktól jutott el odáig, hogy most már világszerte játsszák a dalait a rádiók, és ami érdekes, a rajongók szerint még mindig teljesen közvetlen maradt. Többen írták, hogy koncert után simán ott maradt beszélgetni, vagy fotózkodni, pedig már hatalmas sztárnak számít. Úgy tűnik, pont ez az ő titka, nem akar többnek látszani annál, aki valójában. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Ez volt a Rádiódobos heti top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben találkozunk újra.
1: A legjobbak legjobbika. A top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. A mintegy 22 ezer négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gumoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Alul tervezett az Üllői lehajtó az M4-es útról. Csalókémény seprő ólálkodik Nyáregyházán. Akár 30 fok is lehet.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Bugyin a központi játszótérre kihelyeztek egy ládát teli játékokkal, hogy a játszótérre érkezők használni tudják azokat. A játékok mellé került egy kis egészségügyi készlet is az esetleges apró balesetek esetére gyors segítségként. A játékok nem hazavihetők, használat után vissza kell őket tenni a ládába. Vasadon megérkeztek az új játszótéri eszközök. Amíg a játszóteret újra meg nem nyitják, nem szabad használni sem az új, sem a régi játékokat. Az önkormányzat munkatársai azon vannak, hogy mi hamarabb újra birtokba vehessék a gyerekek a megújult, megszépült játszóteret. Ináccson pedig felszerelték a napvitorlákat a Széchenyi utcai játszótéren. Alul tervezett az Üllői lehajtó az M4-es útról, mert a logisztikai park kamionforgalmát nem bírja el. Rendszeresen feltorlódik a forgalom. Kész tervek vannak az M4-es út több sávval való kiszélesítésére, valamint egy ipari parki lehajtó kialakítására Üllőnél. A várost körbenőtték a logisztikai parkok, amelyek önmagukban nagy teherforgalmat generálnak, továbbá a nemzetközi repülőtérhez kapcsolódó közúti forgalom is tovább terheli a környéket. Tóth Péter polgármester abban bízik, az elkészült terveket az új kormány is támogatja.
2: van egy olyan irány, egy olyan kész tervek, amiket még az előző kormány is támogatott, és nagyon bízom abban, hogy az új kormány is ezt teljes mértékben fogja tudni támogatni. Ez a M4-es útnak a több sávval való kiszélesítése, a 31-es útnak a bekötése, ugye Gyömrő irányából, és a ottani, meg nálunk lévő logisztikai parkokhoz egy külön logisztikai lejáratnak a megnyitása. Jelen pillanatban az M4-es komoly veszélyeket hord magába, hisz egy alultervezett ülői lehajtóban, rövid lehajtósávval, alultervezett, alulkapacitált körforgalommal. Nagyon hosszú évek óta mondjuk, hogy az a évi 150 ezer kamion, ami tulajdonképpen csak ülő tekintetében a logisztikai parkokba kibejár, az egy komoly mértékben tudja megnehezíteni a ülői polgároknak a munkába, illetve a hazajutását, ezért felszokott torlódni a forgalom. Tehát nagyon bízunk abba, hogy a kész tervekkel, az Európai Uniós pénzeknek a visszahozatalával Magyarországra, ami jár az országnak, olyan fejlesztések tudnak megvalósulni, ami valóban a régiónak, illetve ülőnek is egy előremutatás jelent. Ez például mindenképpen benne van, de benne vannak a kerékpárutak. Tehát itt lenne azért az ideje, mi Üllő és Vecsés között idén ősszel átadunk egy kerékpározás alkalmas utat, ami teljes mértékben csak a kerékpárosoknak lesz használható, és más közúti forgalom nem kerül rá. De hát nagyon szeretnénk ebből az irányba nyitni Monor fele. Én nagyon bízom abba, van szerencsém ismerni a monori körzetben lévő Tiszás jelöltet, ugye a Polgár Györgyöt, és én azt látom, hogy ő is ennek abszolút a támogatója tud lenni.
6: Magát kéményseprőnek kiadó fiatalember járja Nyáregyháza utcáit, és erőszakosan próbál pénzhez jutni olyan munkáért, amit nem végezhet. Az olyan ingatlanok tekintetében, ahol nincs vállalkozás bejelentve, a kéményseprő szolgáltatást a katasztrófavédelem munkatársai intézik, amelyet a 1818-as telefonszámon lehet megrendelni és időpontot egyeztetni. A szolgáltatás ingyenes. Az olyan ingatlanok esetében pedig, ahol vállalkozás van bejelentve, a szolgáltatás díjköteles, az árak azonban szabad piaci alapon kerülnek megállapításra, így javasolt több helyen is érdeklődni.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
0: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
9: Lelátó extra.
10: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 100 halombatta lesz a szezon utolsó idegenbeli ellenfele a dabasi férfi kézilabda csapatnak, a férfi NB1B-ben. Két mérkőzés vár még a csapatra az idényben. Elsőnek most szombaton a 100 halombatta csapatával mérkőznek meg az Érd Arénában. A januári dabasi mérkőzésen 5 góllal győzték le őket hazai pályán. A battaiak tavaszi szezonja nem úgy alakult, mint az ősz, így a dobogó körüli helyezés helyett a középmezőnybe harcoltak. Jelenleg a 9. helyen állnak a tabellán, és ez a pozíció lesz nagy valószínűséggel, ahol végeznek majd a szezon végén. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Vasárnap folytatódik a napos, száraz idő. Az északi-északkeleti szelet több felé élénk, egy-egy helyen erős lökések kíséri. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, délután pedig 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
0: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az ott

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. It's not-

0: zene. A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: All

0: elég, mert jó.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton a 3. kerületi Csíkszered apartman. Úgy fogalmazott, senki sem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegetik magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
0: Reklám voltam, viszont hallásra. Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napirend előtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik. 13 órakor napirend előtti felszólalások el. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 100 halombatta lesz a szezon utolsó idegenbeli ellenfele a dabasi férfi kézilabda csapatnak, a férfi NB1B-ben. Két mérkőzés vár még a csapatra az idényben. Elsőnek most szombaton a 100 halombatta csapatával mérkőznek meg az Érd Arénában. A januári dabasi mérkőzésen 5 góllal győzték le őket hazai pályán. A battaiak tavaszi szezonja nem úgy alakult, mint az ősz, így a dobogó körüli helyezés helyett a középmezőnybe harcoltak. Jelenleg a 9. helyen állnak a tabellán, és ez a pozíció lesz nagy valószínűséggel, ahol végeznek majd a szezon végén. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show.
1: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka közötti szünet alatt a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,500 ember befogadására lesz képes majd egyszerre, amint egy 22.000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő. Csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousin Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
6: Porsche M5, 1238 Budapest, Szent Lőrinci út.
1: Skoda.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Tavas Radio Show. Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitéci Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki sem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegetik magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Tavas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 100 halombatta lesz a szezon utolsó idegenbeli ellenfele a Tavasi férfi kézilabda csapatnak, a férfi NB1B-ben. Két mérkőzés vár még a csapatra az idényben. Elsőnek most szombaton a 100 halombatta csapatával mérkőznek meg az Érd Arénában. A januári Tavasi mérkőzésen 5 góllal győzték le őket hazai pályán. A battaiak tavaszi szezonja nem úgy alakult, mint az ősz, így a dobogó körüli helyezés helyett a középmezőnybe harcoltak. Jelenleg a 9. helyen állnak a tabellán, és ez a pozíció lesz nagy valószínűséggel, ahol végeznek majd a szezon végén. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Tavast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Welcome. Rádió Tavas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a XXX Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a XXX lendületbe visz.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: welcome. Rádió Dabas. Radio Show.
1: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rend előtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napi rendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napi rend előtti felszólalások hangzik. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Welcome.
0: Rádió Dabas.
3: Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Tavas. Radio Show. Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünet el a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22 ezer négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Emlékszem, mint ahogy lennék, egy kocka, tök meleg koktél, a prémig nem jön az éjfél, táncoltunk, nem voltunk észre.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
5: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Itt van.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Vásárolsz?
2: Dolgozol?
1: Pihensz?
2: Veled megyünk mindenhová.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: látnom kell. Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békás megyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki sem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegetik magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gumoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias napos idő, tovább melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágerei.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabu.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
4: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően